0: 107,1. Itt csak retrosláger megy.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.

0: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Egy húron pendülünk a rockzenével.
2: 107,1! A legjobb rockzenék a 80-as, 90-es évekből.
3: Ez a

0: Legendás előadók a 107,1-en.
1: A 80-as, 90-es évek legjobb rockzenéi.
2: Nánk szólnak.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. 107,1.

0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
2: 107,1.

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit. Változatosság a retro jegyében.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
0: Retro slágerek társaságában.

0: rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Hajnali 3 óra múlt a Szabadkai Magyar Rádió óráján.
1: Exim slágerek a 107,1-en.
2: SMR
1: a 107,1-en.

0: A Nosztalgia Szárnyán. A legjobb ex-jus lágerek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Legendás előadók, emlékezetes dalai.
2: Mi leporoljuk a régi slágereket.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Dalok, melyeket szerettünk.

0: ahol a régi slágerek tovább élnek. Itt halhatatlan előadók,
1: és legendás zenekarok dalai szólnak. Szabadka

0: retro zenefüleinknek.
1: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
2: A 80-as évek.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi leporoljuk a régi slágereket.

0: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié. A zene mindenkié. Mindenkié.

0: 6 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió 107,1 MHz-en.

0: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
1: A 107,1-en.
0: SMR.
1: SMR.
0: Önnek szól.

0: És most vissza a 80-as évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a régi melódiák szólnak. Szabadkai Magyar Rádió.
0: A régi zenék otthona. A régi zenék otthona. A régi zenék.

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Köszöntöm a hallgatókat! A Szabadkai Magyar Rádióban vallási műsorok következnek. Először a katolikus vallási műsort hallják Palatinus István plébános szerkesztésében.
1: Lelki útra való. Hit, közösség és keresztény értékek a mindennapokban. Gondolatok, történetek és találkozások, amelyek erőt adnak, elgondolkodtatnak és közelebb hoznak egymáshoz. Egy műsor, amelyben a lélek is feltöltődik.
2: Mustárnak. A Szabadkai Magyar Rádió vallási műsora következik.

Dicsértességei Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szabadkai Magyar Rádió vallási műsorának hallgatóit. Jézus Krisztus követségében járunk. A Szentlélek általunk akarja megvalósítani emberi erőnket fölülmúló tetteit. Cselekvő közreműködésre hív bennünket. És ez a lélek legcsodálatosabb, legfantasztikusabb cselekvése, hiszen az Isten mindenben társként tekint az emberre, akit a saját képmására és hasonlatosságára teremtett. Jézus azt mondja, amikor majd eljön a Szentlélek, ő tanúságot tesz rólam, majd hozzáfűzi, ti is tegyetek tanúságot rólam. A Szent Lelket adja nekünk ajándékba, küldi az Atyával együtt a mi szívünkbe, hogy megerősítse a mi bizalmunkat, a mi gyönge hitünket, ahogy az apostolok kérték, erősítsd meg a mi gyönge hitünket. Mi is sokszor napról napra fordulhatunk Istenhez ezzel a kéréssel. Erősítsd az én gyenge hitemet, erősítsd a beléd vetett bizalmamat, és hogyha hajlandóak vagyunk nyitott szívvel állni Isten előtt, és kérni a Szent Lelket, erre tanít bennünket maga az Isten igéje, hogy mindenek előtt a lelket kérjük, és ő segíteni fog nekünk. Olyan helyzetekben is, amit mi nem is gondolunk, nem is képzeltünk még el magunk előtt. Az Isten az ő közvetlen közelségével, szeretetével megadja ezt nekünk, és arra hív bennünket, hogy befogadva működjünk együtt a Szent Lélekkel, aki eszünkbe juttatja majd mindazt, amire Jézus tanított bennünket. Így hív bennünket egy csodálatos közreműködésre az Úr Jézus. Mit is jelent ez nekünk? Először is azt jelenti, hogy fel kell szítanunk magunkban a tanúságtevő lelkületet, az embertársak iránti felelősséget. Senki sem lehet közömbös a számunkra. Nem csak a szavunkkal, hanem a tetteinkkel, a cselekedeteinkkel, a magatartásunkkal tanúskodhatunk Istenről. Talán a legkönnyebb pusztán szavakkal, hiszen mondhatunk bármit, nagyon szép dolgokat is. De ha nincs mögötte a megélt élet, akkor bizony keveset jelent a legszebb szó is. Ezért el kell mélyíteni magunkban, hogy mit is jelent nekünk az, hogy a kereszténység valójában egy életforma, mely átjárja, átitatja a mi egész életvitelünket, a mi cselekvéseinket, a gondolkodásunkat, az Istenhez, a magunkhoz, embertársainkhoz és a világhoz való kapcsolatunkat. Mindig új és új mélységeket tár föl Isten igazságáról, és csodálatosan mutatja meg azt a lelket, aki bennünk lakozik. Ha csak egy pohár vizet is adtok valakinek azért, mert hozzám tartozik, mondja Jézus, akkor ez az Isten előtt mindörökre megmarad, amit tettünként, egy pohárnyi víz, mert valaki Krisztusé. Belegondoltál már, milyen tanúság tételez meghallgatni valakit, fölkeresni valakit, megvigasztalni valakit, segíteni, döntést hozni valakinek. A legszebb keresztény elhivatottságok. Krisztus meghívott minket, hogy legyünk készek ezekre a parányi tettekre is, és nagyobb áldozatokra, annak érdekében, hogy mások rátaláljanak Istenre. Milyen sokat jelentő látni a mai világban különösen, hogy akár egy nagyanya, nagyapa nem a televízió előtt ül egész nap, vagy nem éppen a Facebook oldalakat lapozza. Sajnos vannak még olyan szerzetesek, szerzetesnők is, akik szinte csodálatra méltóan reggeltől estig Facebook oldalakon fügnek. Ott hagyják a nyomukat, lájkolnak, tudatosítják másokban azt, hogy ők már itt jártak, milyen nagyot merítettek, de egy elcsendesedés, szívbéli imádság, egy jó cselekvés.
sokkal többet jelent a Krisztusról való tanúskodásról. Még a Krisztusban való szenvedés is az életünk egyik legnagyobb misztériuma, amikor Jézus Krisztussal együtt hordozzuk a betegségeinket, a szenvedéseinket, a fájdalmainkat, tanúságot teszünk arról, hogy mi máshogy gondolkodunk, mint ahogy gondolkodik ez a világ. Máshogy éljük meg a kihívásokat, máshogy van jelen bennünk a világszemlélet és a megélt valóság.

a Krisztus békessége uralkodjon a szívetekben. A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárukkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek.

0: Krisztus meghívása az együttműködésre azt is jelenti, hogy Krisztusi szeretetünk lehetővé válik a Szentlélek által olyan helyzetekben, ami a világ szemében fölfoghatatlan, hogy mi keresztények, Krisztus követők megbocsájthatunk azoknak, akik megbántanak bennünket, akik kisemmiznek, megaláznak minket, hogy imádkozhatunk az üldözőinkért, azoknak a megtéréséért, Istenhez fordulásukért. Mindezt a lélek viszi bennünk végbe. És ha megengedjük, hogy a Szentlélek közösségi formáljon bennünket, akkor még jobban felerősödik ez a tanúságtétel. Ezért hív bennünket Jézus, ahol ketten vagy hárman együtt vagyunk az ő nevében. Ott ő jelen van velünk és közöttünk. Gondoljunk bele, hogy milyen hatalmas lehetőségként mutatkozik így meg a legalapvető életközösségünk, a család. Ha az édesapa, az édesanyja és a gyermekek együtt vannak Jézus lelkületében, ha föl tudnak olvasni a Szentírásból, az édesapa, mint a család feje és a család papja elővezeti ezt az Istennel való együttlétet. Olyan értéket ír be a gyermeke lelki világába és életébe, amit semmi nem tud pótolni ebben a világban. Nem csak az evilági apai törődését, hanem a lélek bizonyosságát és biztonságát. A kulcs, tehát valójában ez a magatartás, ami a szeretetből fakad. Jézus akkor van igazán bennünk, ha a Szentlélek által képesek vagyunk ezekre a minden emberi helyzetet fölülmúló valóságokban Krisztussal gondolkodni és cselekedni, ha készek vagyunk megbocsájtani, ha készek vagyunk bocsánatot kérni, ha törekszünk egymás tiszteletére és elfogadására, akkor már egészen másmilyeneké lesznek a mi szavaink is. A tanúságtételben való cselekvő közreműködésünkhöz az is hozzátartozik, hogy tudatosan ismerjük meg a hitünket, illetve hogy azt el akarjuk mélyíteni, erre hív a Szentírás is. Mindig álljatok készen, hogy megfeleljetek a hitben. Viszont ez megmutatja azt is, hogy a Szentlélek cselekszik bennünk. Jézus az utolsó vacsorán arról beszélt apostolainak, hogy majd eljön a Szentlélek. Ekkor mondta nekik azt is, hogy aki szeret, annak ő kinyilatkoztatja magát. Ekkor Júdás Tádé, az unoka öccse közbeszólt. Uram, hogy van az, hogy nekünk akarod kinyilatkoztatni magad, és nem a világnak? Ezt a kérdést mi is sokszor föltesszük. Mert Jézus minket választott ki, hogy tanulj legyünk a Szentlélek által. Meg akarja mutatni magát elsősorban nekünk, hogy a világ majd rajtunk keresztül ismerhesse meg őt. Várakozz hát, add át magad, hogy a Szentlélek által a föltámadott élhessen, és tanúsodhasson benned. Cselekedj, szítsd föl magadba a tenni vágyást. Nézz úgy minden emberre, elsősorban azokra, akik a családban, akár a munkahelyeden, gyermekek számára az iskolában, ott vannak körülötted, hogy ők is meghívottak az isteni élet szépségére. Úgy próbáld szolgálni őket, úgy próbálj együtt élni velük, ahogyan Jézus tanított, és ahogy Jézus cselekedett. Így működhetsz közre, hogy a lélek megérintse őket általunk, és így válunk méltóvá a Szentlélek közvetítésére. Ezért van különösen szükségünk, hogy beteljünk a lélekkel. Ezért van szükségünk a birmálás szentségére. Ezért van szükségünk arra, hogy akarjunk az akaratunkban is együtt lenni Isten fiával és az egyházzal, hogy ne bírálói, hanem építői legyünk Jézus Krisztus misztikus testének. Ezekkel a gondolatokkal kívánok nektek áldott és szép hétvégét. Palatinus István atya voltam, dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké, amen.
1: Lelki útra való. Hit, közösség és keresztény értékek a mindennapokban. Gondolatok, történetek és találkozások, amelyek erőt adnak, elgondolkodtatnak és közelebb hoznak egymáshoz. Egy műsor, amelyben a lélek is feltöltődik. A műsor létrejöttét Szabadka város önkormányzata támogatta. A műsorban elhangzottak nem feltétlenül tükrözik a műsor támogatójának álláspontját.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban református vallási műsor következik. Harangozó László a Szerbiai Református Keresztény Egyház püspökének szerkesztésében.

Sok szeretettel köszöntöm a református vallási műsor minden hallgatóját. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Felolvasom Istenek igéjét, Márk evangélium a 13. rész 1.-2. verséből, valamint a Márk evangélium a 14. rész 13-tól 17-ig terjedő verseiből. Amikor kijött a templomból, egyik tanítványa így szólt hozzá: Mester, nézd, mekkora kövek és micsoda épületek! Jézus pedig azt mondta: látod ezeket a nagy épületeket? Nem marad itt kő kövön, amit le ne rombolnának. Akkor elküldött kettőt a tanítványai közül, és azt mondta nekik: menjetek a városba, és ott találkoztok egy emberrel, aki egy korsó vizet visz. Őt kövessétek, és ahova ne rombolnának. Akkor elküldött kettőt a tanítványai közül, és azt mondta nekik:

jelent a 12-ben. A Biblia többször hasonlítja a keresztény életet, életvitelt, a keresztény közösséget egy-egy épülethez, templomhoz, a gyülekezetet is úgy nevezzük, hogy egyház. Egyház. Olvasunk arról, hogy mit élő kövek kell, hogy beépüljünk Isten templomába. Azt is tanítja az új szövetség, hogy a mi testünk a Szentlélek templomának lett alkotva. Milyen ez a lelki templom? Milyen ez a lelki ház, a mi életmódunk? Mit mutat? Milyen kívülről, milyen belülről? Csak kívülről van feldíszítve, és belülről üres? Mi és ki lakozik benne? Érdekes ezt megvizsgálni annak fényében. Nemrég ünnepeltük államalapító István király ünnepét. Arra emlékeztünk, hogy megalapította államunkat, és egybe a magyarságot belevezette a kereszténységbe. Utólag több mint 1000 évvel persze lehet vitatkozni, hogy hogy volt ez, mint volt ez, hogyan kellett csinálni, jól tette, nem jól tette, de tény az, hogy az ő döntésének következményeként lehetünk mi ma itt. Beszélhetünk magyarul. Gyakorolhatjuk keresztény hitünket. De vajon mennyire valós mindennek megünneplése? Mennyire élő az a hagyaték, amit ő hagyott nekünk? Csak képmutatás? Hiszen hallunk ilyenkor nagy szavakat, nagy beszédeket mondanak sokan, de mennyire élő mindaz, amit ő hagyott számunkra. A felolvasott igében két épületről hallunk. Két különböző épületről. Talán összesen lehet hasonlítani őket, hiszen egyrészt hallunk a jeruzsálemi templomról, és ugyanakkor hallunk egy lakóházról. Igaz, mindkettő Jeruzsálemben található, de hát teljesen különböznek, hiszen a jeruzsálemi templom egy gyönyörű látvány volt. Csodájára jártak az emberek. Hatalmas fehér mézkövekből és márványból épült. 46 éven keresztül építették. Belülről színarannyal borították. Amikor Krisztus után 70-ben a rómaiak lerombolták Jeruzsálemet és felgyújtották a templomot, a nagy hőtől patagukban folyt ki az arany. A jeruzsálemi templom csodálatos látvány volt, és csodálatos szertartások zajlottak benne. A papok ruhája, az áldozati eszközök, az oltárok, a főpap megjelenése, minden látványos volt. És vele szembe ott van ez a lakóház, ami egy nagyon egyszerű épület lehetett. Olyan egyszerű épület, hogy amikor Jézus elküldi oda a tanítványait, nem azt mondja, hogy milyen kívülről, miről lehet felismerni, miben különbözik a többi épülettől, hanem azt mondja, láttok majd egy embert, aki visz egy vizes korsót, és kövessétek őt, ő abba az épületbe fog bemenni. Nem különösebb látvány nyújt kívülre ez az épület. Nincsenek rajta díszítő elemek, muskátlik az ablakba, de oda menjetek el, hova ez az ember megy. Ami közös ebben a két épületben, az az, hogy mindkettőnél ott van Jézus. Ott van a templomnál, és ott van ennél a lakóháznál is. Amiben igazán különbözik, a lényeges különbség, az az, hogy hogy van ott Jézus. És ez megdöbbentő kép, mert ez nagyon sok emberre igaz. A templomnál azt olvassuk, hogy hátat fordít neki. Kifele igyekszik, jön ki a templomból, és azt mondja, hogy ezt az épületet le fogják rombolni. Ellenben a lakóházba megy be. Megy be, ahol várják őt. Be van rendezve számára az a helység. A templomból jön ki, mert onnan ki lett rekesztve. Ő az Isten fia, akiért végül is épült ez a templom. De abban a templomban többször meg akarták kövezni őt. Elutasították őt. Kigúnyolták őt. Hamis tanítónak tartották. Az egyszerű lakóházban berendezett helységgel várják. Örömmel fogadják őt. Sőt, annak a háznak az emeleti termében fog lezajlani az utolsó vacsora. Ott rendeli el az úrvacsorát Jézus. Aztán később a tanítványok majd ide térnek vissza, itt imádkoznak, és itt töltetik ki a Szentlélek. Itt születik meg a keresztény egyház. Nem a jeruzsálemi templomban, hanem ebben az épületben. Miért beszélek ezekről az épületekről? Sok ember életére ezt át lehet vetíteni. Talán magunkat is felismerjük benne. Talán mindkét kép igaz ránk olykor-olykor. Mert sok ember van, aki kifele azt mutatja az életében, hogy itt minden rendben van. Ó, én nagyon vallásos ember vagyok. Én nagyon tisztelem Istent. Ó, én olyan ősökkel rendelkezem. Én büszke vagyok az én származásomra. Látványos életet élni kifele. De belül ott van Jézus. Nagyon sok emberben belül sötétség van. Amikor az emberek elmentek a jeruzsálemi templom előtt, azt mondták, hogy ó, igen, ez egy csodálatos hely. Isten sem kívánhat jobban, mert a látvány lenyűgözte őket. De kevesen gondoltak arra, hogy ott bent nincs helye Jézusnak. Ott bent valójában sokszor a gyűlölet lakozik. Ott valójában nincs ott a szeretet, nincs ott a békesség, hiszen irigykedtek Jézusra, gyűlölték Jézust. Sok ember életében van így. Kifele azt mutatja, hogy minden rendben van. De belül ott a fájdalom, ott a sötétség. Sok otthonba, amely kívülről talán csodálatos, ott van a széthúzás, ott van a szétesés.

szétesett házasság, szétesett életek. Lehet, hogy egy asztal körül ülnek az emberek, és mégis egymástól oly távol, összetörve. Sok emberi életben kívülről azt gondoljuk, hogy milyen erős, milyen csodálatos ember, és mégis meg van keseredve belülről. Talán mert nem értik meg, talán mert megfáradt, talán mert bűn lakozik benne. És sok emberre igaz a háznak a képe. Lehet, hogy nem annyira látványos. Lehet, hogy nem gazdag. Lehet, hogy nincs olyan rangja, amit a világ csodálna. De mégis ott van Jézus. Ott lakozik az Úr. Örömmel fogadja az életébe Jézust. És azt olvasok a Jelenések könyvében, hogy Jézus azt mondja, hogy én az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek hozzá és vele vacsorálok. Jézus ott akar lakozni a mi életünkbe. És ahol Jézus ott van, az a hely templommá szentelődik. Hadd kérdezzem meg, milyen a te életed? Nem azt kérdezem, hogy milyen ősökkel rendelkezel, milyen címeket szereztél, milyen vagyonod van, hogyan tisztelnek mások, minek látnak mások. Mi az, ami betölt téged? Ki az, aki ott lakozik? Ott van a békesség? Ott van a szeretet? Ott van az Úrban való öröm? Ez csak akkor lehetséges, ha ott van Jézus. Függetlenül attól, hogy kívülről hogy nézel ki. Függetlenül attól, mit mondanak mások. Ott van a békesség fejedelme, vagy kívülreket. Ebben az egyszerű épületben szívesen látták Jézust. Elő volt készítve, és Jézus bemegy. Akkor van jövőnk, nekünk, gyermekeinknek, nemzetünknek, ha ez az Úr ott lakozik, és velünk vacsorázik. Hát fogadjuk be, és ünnepeljük őt, és ő általa valóban templommá szenteltetünk. Ez egész életünk egy Isten tisztelet lesz. Kívánom, hogy mindannyian megtapasztaljuk ezt az áldást, hogy sugározzon belőlünk Isten kegyelme, Isten szeretete, és ott lakozzék az ő békessége. Amen. Imádkozunk. Mennyi Úrunk, hálát adunk a te kegyelmedért. Hálát adunk, hogy te mindeddig velünk voltál, hogy mindeddig megtartottad nemzetünket. Hálát adunk, hogy adtál nekünk olyan vezetőket, akik törődtek velünk lelkileg, testileg. Mindez a te kegyelmedből volt lehetséges, Urunk. Magasztalunk ezért téged. Bocsáss meg, hogy sokszor talán megfeledkezünk arról, hogy rád kell figyelnünk, és nem az emberekre. Bocsáss meg, hogy sokszor a külsőségekre tesszük a hangsúlyt. Talán sokszor kizárunk téged, mert olyan nagy nyomás rajtunk, olyan terhek, olyan harcok zajlanak ott belül. Kérünk, jöjj, segíts megnyitni a szívünk ajtaját, és védj lakozást bennünk. Hozd be a te békességedet, hozd be a te áldásodat a mi életünkbe. Jézus nevében kérünk, hallgass meg minket, Urunk. Amen. Imádkozunk azzal az imádsággal, amelyre maga az Úr Jézus Krisztus tanított minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan ti életek. Amen. Sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit az Isten tiszteleti alkalmainkra, a Zombori út 6-os szám alatt található templomunkban és annak helyiségeibe. A vasárnap Isten tiszteletünk délelőtt 9:30-kor kezdődik. Áldás, békesség!

0: A Szabadkai Magyar Rádióban evangélikus műsor következik.
1: Erős vár a mi Istenünk! Önök az Evangélikus Luteránus Egyház vallási műsorát hallgatják.
2: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg Istennek szent igéjét, amelyet írva találunk a Márk evangéliumának 7. fejezetében, annak a 34. versében a következőképpen. Efatta, azaz nyílj meg. Amen.

0: Kedves hallgatók, a mai evangéliumi szakaszban Jézus egy süket és nehezen beszélő ember meggyógyításáról hallunk. Első pillantásra ez egy gyógyítási történet a sok közül. Ha azonban közelebbről megvizsgáljuk, megláthatjuk benne Isten szeretetének mélységét és azt az üzenetet, amely ma is nekünk szól. Az emberek egy beteget visznek Jézushoz. Egy olyan embert, aki nem hall rendesen, és emiatt beszélni is alig tud. Akkoriban az ilyen ember különösen nehéz helyzetben volt. Nem tudott könnyen kapcsolatot teremteni másokkal. Sokszor félreértették, gyakran magányosnak érezhette magát. Részben el volt zárva a körülötte élő világtól. Talán ma is vannak olyan emberek, akik hasonló magányt élnek át. Nem feltétlenül testi fogyatékosság miatt, hanem azért, mert úgy érzik, senki sem érti meg őket. Lehet valaki emberek között mégis magányos. Lehet valaki egy családban vagy egy közösségben mégis úgy érezheti, hogy senki sem hallja meg igazán. A történet elején azt látjuk, hogy vannak emberek, akik elhozzák ezt a beteget Jézushoz. Nem hagyják magára. Közben járnak érte. Kérik Jézust, hogy segítsen rajta. Ez a keresztény közösség egyik fontos feladata ma is. Vannak emberek, akik maguktól talán nem jutnának közel Krisztushoz. Nekünk kell őket odavinnünk imádságban, szeretetben, bíztatásban. Sokszor nem tudjuk megoldani mások problémáit, de elvezethetjük őket ahhoz, aki valóban segíteni tud. Jézus különös módon gyógyít. Félrevonja az embert a sokaságból. Nem a tömeg előtt végzi el a csodát. Nem látványosságot akar teremteni. Először személyesen foglalkozik a beteggel. Ez nagyon fontos üzenet. Jézus számára az ember nem egy a sok közül, nem csupán egy arc a tömegben. Ő személyesen ismer bennünket. Tudja, mi fáj nekünk, ismeri életünk történetét, látja rejtett sebeinket is. A gyógyítás során Jézus az ember fülére teszi az ujját, majd megérinti a nyelvét. Olyan jeleket használ, amelyeket a beteg is megérthet. Mivel nehezen hallott, Jézus nem hosszú magyarázatot ad, hanem olyan módon közeledik hozzá, amely számára is érthető. Ebben Isten szeretetének csodálatos példáját látjuk. Az Úr lehajol az emberhez, nem várja el, hogy mi emelkedjünk fel hozzá saját erőnkből. Üljön közel hozzánk. Ott szólít meg bennünket, ahol vagyunk, és úgy, ahogyan meg tudjuk érteni. Ezután Jézus az égre tekint, fohászkodik, majd kimond egyetlen szót, efatta, vagyis nyílj meg. Ezzel a szóval megnyílnak a beteg fülei, és megoldódik a nyelve. Az ember hallani kezd, és tisztán beszél. Ez a csoda azonban többről szól, mint testi gyógyulásról. A Szentírásban a hallás gyakran a hit képe. A hit abból születik, hogy meghalljuk Isten szavát. A bűn egyik következménye pedig éppen az, hogy az ember lelki értelemben süketté válik. Hallja ugyan Isten igéjét, de nem érti meg. Hallja a hívást, de nem válaszol rá. Ezért van szükségünk mindannyiunknak erre az efatta szóra, Krisztusnak ma is ki kell mondania életünk felett. Nyílj meg Isten igéje előtt, nyílj meg az evangélium előtt, nyílj meg az ő szeretetére, nyílj meg az ő bocsánatára, nyílj meg az ő vezetésére, és engedd, hogy ő helyreállítsa azt, amit a bűn és az élet terhei megtörtek benned. Adja Isten, hogy meghalljuk az ő szavát, és megnyíljon előtte a szívünk, hogy örömmel vallhassuk mi is. Mindent jól cselekedett. Amen. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat Krisztus Jézusban. Amen.
1: Önök az Evangélikus Luteránus Egyház vallási műsorát hallgatják.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 Solar Hero DOO.RS 069 123 35 15.
3: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez, akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
8: Ne csacsiskodj! 43. szamárverseny Királyhalmon. Augusztus 30-án 13 órakor indul a móka. Szamaragolás, fogathajtás, kerékpárverseny gyerekeknek, felnőtt vetélkedők, tombolahúzás és szórakoztató zenés műsor Mák Attilával. A napot szabadtéri retrópartival zárjuk. 43. szamárverseny Királyhalmon. Augusztus 30-án.
7: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.

0: ajánló következik.
1: Két nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
4: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget. Hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
5: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
6: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
5: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interiőrök.
6: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
5: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
7: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jona Termál gyógy- és élményfürdő az év mindennapján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jona Termál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
3: Reklámot hallottak.
0: 8 óra van.
8: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai Címgáz klímáit. Önökkel, önökért. Címgáz.
9: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
10: Köszöntöm a hallgatókat, Búzás Zsuzsanna vagyok, hírek következnek. Napokon belül kiírhatja a köztársasági parlamenti választásokat Alekszandr Vucic. A szerb elnök szerémségi látogatása alkalmával ismét elmondta, hogy október 18-án vagy 25-én tartják a voksolást. Szerbiában továbbra is több helyen küzdenek a kiterjedt erdő és bozott tüzekkel, a szárazság és az erős szél pedig tovább nehezíti a védekezést. A helyzet a Balkán több országában is súlyos, Szerbiában pedig már egy orosz Iljuszin tűzoltó repülőgép is segíti a lángok megfékezését. A korábban bejelentett egyszeri 6000 dináros támogatás kifizetése a szerbiai polgároknak szeptember 22 és 25 között történik majd. A jelentkezés pedig szeptember 7-én indul a Kincstár, azaz Uprava za Trezor portálján. A nyugdíjasoknak és a pénzbeli szociális támogatásban részesülőknek azonban nem kell külön jelentkezniük, őket automatikusan regisztrálják. A támogatásra azok jogosultak, akik betöltötték 18. életévüket, szerb állampolgárok és szerbiai lakóhellyel rendelkeznek. A szerbiai villanygazdaság felkészült a hőhullámra, az ellátás stabil, de takarékoskodjanak az árammal, hívják fel a figyelmet. Dusan Živković, a szerbiai villanygazdaság vezérigazgatója kijelentette, hogy az ellátás stabil, de egyúttal arra kérte a lakosságot, hogy ésszerűen fogyasszák az áramot. Leszögezte, az árammal való takarékoskodás az egyik módja annak, hogy a lakosság segítsen az EBSZ-nek, illetve az egész Szerbiának. Ismét emelkedtek az üzemanyagárak Szerbiában. A benzin és a dízel literenként egyaránt 2 dinárral drágult. Az új árak augusztus 28-áig maradnak érvényben. Az eurodízel új literenkénti ára 231 dinár, míg a 95-ös benziné 202 dinárra emelkedett. Az előző héten a dízel 229 dinárba, míg a benzin 200 dinárba került. ami pedig az időjárást illeti. Ma sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőzet takarja a napot. Sokfelé lesz élénk, erős a nyugati északnyugati szél. A legmagasabb csúcshőmérséklet 32 fok körül alakul.
11: Jó reggelt kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
0: Reklám következik.
12: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
3: Reklámot hallottak.

0: hogy ne maradjon le semmiről.
1: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsorát.
2: Aktuális, közérdekű, szórakoztató.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
3: Augusztus 22-én is tisztelettel köszöntöm a Szabadkai Magyar Rádió hallgatóit. Menyhért, Mirjam és Zakeus névnapja van. Hát igazán különleges névnapokról beszélhetünk. Menyhért az azért ismertebb, ugye germán eredetű Menyhárd névből származik, jelentése erős, merész. Míg a Mirjam, szintén ugye ismert, a Mária eredeti héber formája, amelynek jelentése megfejtetlen, valamennyi magyarázata vitatott. A Zakeus az héber eredetű bibliai név, a Zekária név rövidített változata, jelentése igazságos, ártatlan. Ezen kívül köszönhetjük még a Jánosokat, a Máriákat, Timót, Boglárka és Agaton névnap is ma van. Ez utóbbi egyébként görög eredetű név. Na, ennyit a mai nap eseményeiből a névnaposokról. 162 éve, hogy a Genfi Egyezmény jóvá hagyta a Nemzetközi Vöröskereszt létrejöttét, ezt azért még kiemelem. A mai reggelen egy picit felfrissülhettünk, hiszen az éjszakai erős szél egy picit kisöprötte a hőséget. Nagyon kellemes, friss reggel volt. A hőmérséklet olyan 23 fok körül alakult így a reggeli órákban, és 30-32 fokot mérhetünk majd napközben. Tehát valamivel kellemesebb lesz. Azt mondanám, hogy igazi nyárias időben lesz részünk a mai napon. Ez pedig ugye azt jelenti, hogy egy gyenge hideg front az, amire a panaszokat ráfoghatjuk a mai nap folyamán, úgyhogy a fejfájás, a migrén, a keringési panaszok és a vérnyomás problémák bárkinél jelentkezhettek, és továbbra is érvényes a bágyadtság, a tompaság, illetve ugye szelesebb időben az ingerlékenység és a nyugtalanság. Természetesen ezzel a témával is foglalkozunk majd bővebben. A megszokott tartalmak mellett, ugye ma is lesz piaci körképünk, mégpedig a Magyar Kanizsai piacra látogatunk ki. Azután Szenteleki Kornél halálának 93. évfordulója kapcsán lesz egy összefoglaló, és Dollival a Hungáriából, a Hungáriáról, Fenyő Miklósról hallhatnak majd beszélgetést a Beszéljünk róla műsor részben. Illetve továbbra is Interetno percek, benne pedig a török táncosokat várjuk majd a stúdióba. Ma is muzsikál a mozi 13 órától, híres gangster filmek dalait hallhatják Orosz Ildikó válogatásában, 14 órától pedig Kis János Manó várja a hallgatókat a Slágergyárban. Jó vételt és kellemes rádiózást kíván Dédic Szuzanna fő és felelős szerkesztő, Váradi Valentin adásvezető technikus és a szerkesztő műsorvezető Búzár Zsuzsanna.

0: Ébredjen velünk! Szabadkai Magyar Rádió.
1: És a Mozaikban közérdekű információ következik, útlezárásokról szólnék. Szabadka város közigazgatási hivatala értesíti a lakosságot, hogy a Tiszta Szerbia projekt keretében zajló szennyvízhálózatépítési munkálatok miatt ideiglenesen lezárják az utat, mégpedig a Nikola Demonya utcában, az Orka utcai kereszteződéstől a Filipovics utcáig. Az útlezárás nem vonatkozik a kivitelező járműveire, illetve a Nikola Demonya utca lakóira, akiknek a munkálatok ideje alatt lehetőségük lesz ingatlanjaikat megközelíteni. A Filipovics utca a Proletár Brigádok utcától kezdődően Zsák utcaira, akiknek a munkálatok ideje alatt lehetőségük lesz ingatlanjaikat megközelíteni. A Filipovics utca a Proletár Brigádok utcától kezdődően Zsák utcává válik. A munkálatokra

Ezért hétfőtől, augusztus 24-től teljesen lezárják a híd, illetve a központ felé vezető útszakaszt, olvasható Szabadka város közigazgatási hivatalának kommunális ügyi, energetikai és közlekedési titkárságának közleményében. Több utcában is változik a forgalmi rend. A forgalomkorlátozással járó munkálatok augusztus 24-én kezdődnek, és várhatóan november 7-ig tartanak. A közlekedőket arra kérik, hogy indulás előtt számoljanak a teréléssel, és lehetőség szerint inkább válasszanak alternatív útvonalat.

0: ajánló következik.
1: Kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban. Vasárnaponként az önök zenés üdvözleteit továbbítjuk 11 és 16 óra között a 107,1 és a 107,9 MHz-en. Zenei listánkat megtalálják a Pannoner TV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján, a Halasi Tükörben, valamint az internetes közösségi oldalon is. Így gratulálok! Vasárnapi kívánságműsor 11-től 16 óráig a 107,1 és a 107,9 MHz-en. Ajánlót hallottak!

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kisradanovácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adnak. 024 544 431, illetve 064 161 06 25 a hívható telefonszám. Háziasszonyok, figyelem, megkezdték a paradicsomlé árusítását augusztusban a Szabadkai kaszárnya mögött a Vukmándusit utca 17-es szám alatt. Érdeklődni a 063 822 67 39-es telefonszámon lehet. 063 822 67 39 a hívható telefonszám. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannon RTV honlapján is, a www.pannonrtv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-től és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: 107,1 csak retro zene meg.
4: A 70-es évek felejthetetlen dalai.
3: Retro zene meg.
4: Szabadkai Magyar Rádió.
0: 107

0: ajánló következik.
1: Kedves hallgatóink, indulunk!
2: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
3: Micsoda?
2: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
1: Gratulálom.
2: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható. Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykor ott kikötött. Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajokat Manó várja.
1: Szóval maga a fősumár.
2: Tudják, Kis János nagy buli.
1: Képzeljék el, így beszélt, hogy
4: a rádiódiszkó.
5: Oké.
2: Ajánlót hallottak.

0: Ne állítson az állomáskeresőn. 107,1 MHz. Szabadkai Magyar Rádió.
1: És a Szabadkai Magyar Rádió Mozaik műsorában elérkezett az idő, hogy belelapozzunk a hétvégi piros betűs magyar szóba. Az élelmiszerellátás állami prioritás, olvasható a címlapon. A múlt és a jelen találkozása, vagy a Szabadkai Népkör MMK Interetno Fesztiválja egymás kultúrájának megismerése, a közösségek erejének és a hagyományok továbbadásának az ünnepe, és még ma holnap tart egyébként, csak úgy megjegyzem. Elsüllyedt egy túlterhelt hajó Nigériában. Szombaton még látogatható a Magyar Ízek utcája. Tovább csökken az állatállomány, rövid időn belül veszélybe kerülhet Szerbia élelmiszer függetlensége. 6000 dinár minden felnőttnek, csak nem 1 milliárd eurót szánnak az egyszeri támogatásra. És végleges a döntés, jövőre 70000 dinár lesz a minimálbér Szerbiában. Tovább lapozunk. Emlékezések, ünneplések Szent István jegyében. Szeptember végén indulhat a központi konyha próbaüzeme, olvasható a Szabadka oldalon. Verseny és ünnep, jövő vasárnap szamárverseny lesz Királyhalmon. További Szent István napi beszámolók. Zenta szakrális öröksége, a kis zsinagógában az egykori Szent István templom történetét bemutató kiállítás nyílt. Egy élhető faluért folyamatban a vízvezetékhálózat fejlesztése Zenta Gunarason. Biztonságossá tenni a közlekedést, autós gyermeküléseket adtak át Topolyán, és új sebességmérők, fekvőrendőrök a városban. Zenei utazás a világ körül, a Nisi erőd immár 32. alkalommal adott otthont a Nashville Jazz Fesztiválnak. Természetesen a sport sem marad el. És nagyszerű lehetőség, a Grissini Plus Ada 8 éve készít saját fejlesztésű receptek alapján egyedi süteményeket és péktermékeket, képes beszámoló. Hirdető osztálya melléklet, és íme a hétvége. Ó, drága vakáció, erről is olvashatunk. Ernyő a közösségek fölött, a 20 éves Dunatáj Egyesülésről olvashatunk. A határőrség DNS-e tartja őket össze, hogy miről van szó. A horgosi karaula valamikor a határőrség fontos bázisa volt, most már csak szeméttel van tele, sajnos. Vajdaság elfeledett gyógyvizéről is olvashatunk, de itt a grimasz, a horoszkóp, a keresztrejtvény, az RTV részletes, benne pedig a holnapi kívánság műsornak a listája, a zenei listája, aktuális listája, és a Magyarzó Pistikével zárul a hétvégi Magyarszó lapszemle.

0: Reklám következik.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
0: Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma, holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. Miosz.rs.
2: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Kanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez, akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs. Reklámot hallottak.
0: 9 óra van.
3: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, válassza a szabadkai Címgáz klímáit. Önökkel, önökért. Címgáz.
4: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Búzás Zsuzsanna vagyok, hírek következnek. Napokon belül kiírhatja a köztársasági parlamenti választásokat Alekszandr Vučić. A szerb elnök szerémségi látogatása alkalmával ismét elmondta, hogy október 18-án vagy 25-én tartják a voksolást. Szerbiában továbbra is több helyen küzdenek a kiterjedt erdő és bozott tüzekkel, a szárazság és az erős szél pedig tovább nehezíti a védekezést. A helyzet a Balkán több országában is súlyos, Szerbiában pedig már egy orosz Iljuszin tűzoltó repülőgép is segíti a lángok megfékezését. A korábban bejelentett egyszeri 6000 dináros támogatás kifizetése a szerbiai polgároknak szeptember 22 és 25 között történik majd. A jelentkezés pedig szeptember 7-én indul a Kincstár, azaz Uprava za Trezor portálján. A nyugdíjasoknak és a pénzbeli szociális támogatásban részesülőknek azonban nem kell külön jelentkezniük, őket automatikusan regisztrálják. A támogatásra azok jogosultak, akik betöltötték 18. életévüket, szerb állampolgárok és szerbiai lakóhellyel rendelkeznek. A szerbiai villanygazdaság felkészült a hőhullámra, az ellátás stabil, de takarékoskodjanak az árammal, hívják fel a figyelmet. Dusan Živković, a szerbiai villanygazdaság vezérigazgatója kijelentette, hogy az ellátás stabil, de egyúttal arra kérte a lakosságot, hogy ésszerűen fogyasszák az áramot. Leszögezte, az árammal való takarékoskodás az egyik módja annak, hogy a lakosság segítsen az EBSZ-nek, illetve az egész Szerbiának. Ismét emelkedtek az üzemanyagárak Szerbiában. A benzin és a dízel literenként egyaránt 2 dinárral drágult. Az új árak augusztus 28-áig maradnak érvényben. Az eurodízel új literenkénti ára 231 dinár, míg a 95-ös benziné 202 dinárra emelkedett. Az előző héten a dízel 229 dinárba, míg a benzin 200 dinárba került. Ami pedig az időjárást illeti. Ma sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőzet takarja a napot. Sokfelé lesz élénk, erős a nyugati észak-nyugati szél. A legmagasabb csúcshőmérséklet 32 fok körül alakul.
6: Hallgassa a múlt zenéit,
3: tájékozódjon a jelenben.
6: Szabadkai Magyar Rádió.
7: Társadalmi célú felhívás.
1: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
6: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: Reklám következik.
7: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
8: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15. Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
6: Reklámot hallottak.

0: én a helyükben nem állítanék az állomáskeresőnek.
1: 107,1
2: Szabadkai Magyar Rádió.
3: Augusztus 22-e van, Menyhért Mirjam Zakeus névnapja, őket illik ma felköszönteni. Ebben az órában, ahogy megszokhatták, lesz majd piaci körkép, mégpedig a magyar kanizsai piacra látogatunk ki, azután pedig Szenteleki Kornélra is emlékezni fogunk. Előtte azonban elmondanám, hogy a polisz.hu adatai szerint Ásotthalom, Királyhalomnál mindkét irányba több mint fél órás várakozásra kell készülni személygépkocsival. Röszkegy, Horgos egy autópályánál szintén, tehát mindkét irányba több mint fél órás a várakozás, azzal, hogy a belépő oldalon Röszke egynél a tehergépjárművek sofőrei több mint egy órát vesztegelnek. Ami a kishatárt illeti, ott Röszke 2-nél belépő oldalon fél órás várakozás, míg Magyarország irányába több mint egy órás várakozás az, amire készülni kell. Személyautóval jó utat kívánunk mindenkinek!

0: Műsorunk folytatásában piaci körkép következik. Magyar Kanizsán csütörtökön és szombaton mindig nagy a nyüzsgés, akkor van a legnagyobb piac és a legnagyobb kínálat. Pintér Sári kolléganőm már is elmondja, hogy mi mennyibe kerül és mennyiért kerül a kosárba. Szia!
1: Szia Zsuzsi, üdvözlöm a hallgatókat. Ami azt illeti, igen, itt Magyar Kanizsán csütörtökön és szombaton van a legnagyobb piac. Ilyenkor vásárolják be általában az emberek a főleg a vasárnapi ebédhez valót, és úgy általánosságban a hétvégére, az egész hétre való gyümölcsöt és zöldséget. A gyümölcs kínálat az, ami inkább itt nálunk a legnagyobb nyár közepén végén, mondanám is az árakat. Még dinnye is kapható itt nálunk a magyar kanizsai piacon, görög dinnye. Az most már nagyon olcsó, 20-30 dinárért is beszerezhető kilója, szép nagy dinnyék kaphatók. A sárga dinnye kilója 70-80 dinár körül mozog jelenleg. Őszi baratka, ami nagyon kellemző. Most a sokan vásárolják, annak kilója 100 dinár körül van, az alma kilója 70 és 100 dinár között mozog nagyságtól függően, a zöldségeket, illetően pedig a hagyma kilója 80 dinárba kerül, paprika is kapható itt nálunk, annak kilója 150 dinár körül mozog, most mindenféle fajta paprika kapható, annak most nagyon szezonja van itt Magyar Kanizsán is, ami a répát illeti, annak csomója 100-150 dinár között mozog, a zöldség csomója 150 és 200 dinár között van, zeller gumója 100 dinárba kerül körülbelül, krumpli is kapható itt nálunk természetesen, annak kilója 60 és 80 dinár között mozog, káposztát is lehet már vásárolni, az 80 dinár körül van, tök is kapható még nálunk, főzni való tök, annak darabja 50 és 100 dinár között van. És a paradicsom az, ami még nagyon kellemző ebben az időszakban, most már annak is viszonylag jó az ára, az is nagyságtól, fajtától függően, mert nagyon sok fajta paradicsom kapható, most ugye az is úgy 50 és 100-150 dinár között is mozog.
0: Na, hogyha elkészült a leves alap, illetve a főzelék, akkor nézzük, hogy mit tehetünk még a levesbe húsgyanánt, illetve mit készíthetünk mellé, milyen húsok és mennyiért kaphatók.
1: Magyar Kanizsán is vannak húsok a csarnokban, a disznó hús kilója általánosságban 800 dinár körül mozog, a csirkemár kilója is 800 dinár körül van, a csirketombettől egy kicsit olcsóbb, az 600-700 dinár között mozog, lehet kolbászt is vásárolni, annak kilója általánosságban 100 dinár körül van, hogy így alakulnak a húsárak itt nálunk Magyar Kanizsán.
0: Egyébként pedig, hogyha valaki nem szeretne a savanyúsággal vagy salátával pepecselni, akkor azt is készen megkaphatja vagy találhat a magyar kanizsai piacon.
1: Igen, itt inkább a savanyúság kapható nálunk, annak kilója pedig hát inkább dekája 100-150 dinár között van, abból is nagyon sokféle van már, paprikától kezdve a káposztán át, egészen a különböző zöldségekig mindent savanyítanak itt is.
0: Egyébként pedig, hogyha véletlen valaki nem jut el csütörtökön vagy szombaton Magyar Kanizsán a piacra, akkor nyugodtan zöldségekért, gyümölcsökért kilátogathatnak a tangazdaságba délelőtt folyamán.
1: Így igaz, a tangazdaságban is nagyon-nagyon szép kínálat van nálunk, a helyi középiskola növendékei dolgoznak azon, hogy nagyon szép zöldségeket termesztenek, és nagyon széles a kínálat, és nagyon friss a zöldség, mi is nagyon sűrűn vásárolunk ott, mert tényleg a hét minden hétfőtől péntekig minden délelőtt ki lehet látogatni, és vásárolni friss, szép zöldségeket, amit aznap reggel tettek le a bokottól.
0: És ráadásul kedvező áron.
1: Ez így igaz, úgyhogy mi is tényleg nagyon szeretjük.
0: Sári, nagyon szépen köszönöm az információkat, további szép hétvégét kívánok nektek.
1: Köszönöm, szép hétvégét a hallgatóknak is.

0: ajánló következik.
1: 107,1 Slágergyár, mert kell egy kis nosztalgia.
2: Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en. Várnál!

0: ablakot nyitunk a világra. Szabadkai Magyar Rádió.
1: A 107,1 MHz-en.
2: A Szenteleki Kornél Irodalmi Társaság megemlékezést tartott Szenteleki Kornél halálának 93. évfordulója alkalmából. A program a Szivácsi temető kápolnában főtisztelendő Hajdú László által szolgáltatott ünnepi szentmisével kezdődött, majd Szenteleki Kornél síremlékénél folytatódott, valamint dr. Schilling Léda vajdasági Fém a ferek című kötetének bemutatójával zárult a helyszínről. Kolléganőnk Lenner Tíme a tudósított.
3: Kozma Lívia, a Szenteleki Kornél Irodalmi Társaság elnöke a megemlékezés kapcsán a következőket nyilatkozta.
4: Ismét összegyűltünk Szivácon, hogy kegyelettel és tisztelettel emlékezzünk meg Szenteleki Kornél, a vajdasági magyar irodalom meghatározó alakjának halálának 93. évfordulójáról. Szenteleki Kornél neve elválaszthatatlan a vajdasági magyar irodalom történetétől. Írónként, költőként, orvosként és irodalomszervezőként olyan szellemi örökséget hagyott ránk, amely máig fontos része közösségünk kulturális emlékezetének. Munkásságával és életével arra tanított bennünket, hogy a szülőföld, az anyanyelv és a kultúra iránti szeretet akkor is megtartó erő, hogyha esetleg nehéz időszakot élünk. Emlékezni rá csupán a múltra való emlékezést nem csak ezt jelenti. Egyben a felelősség is számunkra, hogy továbbvigyük mindazt, és megőrizzük, amit ő alkotott, és a nemzedékre rászálljon az ő öröksége. A magyar szó, az irodalom, a kultúra, a közösség iránti elkötelezettség ma is összeköt bennünket. És talán a mai nap nem csak véletlen. Szent Istvánra emlékezünk, aki államalapító volt, Szenteleki Kornél pedig az irodalmat alapította meg. Úgyhogy legyen ez a mai nap egy emlékezés és egy összekötő pont a szorványban élő magyarság számára.
3: Dr. Schilling Léda néprajzkutatót, a vajdasági Fém a ferek című könyv szerzőjét kérdezem.
5: Mit tartalmaz a kötet, és hogyan kapcsolnád megélésekben ehhez az emlékezéshez, ünnepnaphoz?
6: A Szenteleki napokon vagyunk, és ezért szégyenszemre be kell valljam, hogy nem olvastam Szentelekit, ezért a héten kivettem a könyvtárból, és elkezdtem olvasni az Izalabellát, és nagyon meglepődtem, hogy milyen gyönyörűen ír Szenteleki. Hogy hogyan kapcsolódom én ehhez a naphoz és a helyhez? Talán a Nyugatbácskával, talán a vallásossággal, talán a közös örökségünkkel kapcsolódik az én kötetem is ehhez a helyhez, ezekkel a gyűjteményekkel, ezekkel az offerekkel, amiről ebben a kötetben szó van, és azzal a szállal, amit itt nagyon szépen a misén is hallottunk, az összetartás szállal és a közösség szállal, hogy mindenfelé, szinte minden templomban valamilyen módon jelen voltak ezek a hálatárgyak, offerek, és ez az, ami így összeköt bennünket. Aztán, hogy én kibontottam ezeket az egyes szálakat és az egyes kegyhelyeket, és az ott található gyűjteményeket, az már egy mély fúrás, egy mélyebb kutatás. De nem csak a Nyugatbácskában és a Vajdaságban kötnek össze minket ezek a szálak, és ez a kegyhely, járó és hálatárgy adományozó szokás, hanem egy európai, sőt, egy egész világon elterjedt szintbe kapcsolnak be minket ezek a dolgok, ezek az adományozások, ez a fajta vallásos Máriához járulás, vagy szentekhez járulás, aminek a jegyei ezek a hálatárgyak.
3: Mihály Katalin újságíróval, a Szenteleki Kornél Irodalmi Társaság tanácsának elnökével beszélgetek.
5: Általa történik Schilling Léda kötetének bemutatója, hogyan méltatnád ezt a könyvet, gyűjtőmunkát?
7: 20 éves gyűjtőmunka eredménye ez a könyv. Schilling Léda nagyon sok más tevékenysége mellett 20 évig foglalkozott ezzel a témával. Amikor a Fórum Könyvkiadó Intézet gondozásában megjelent ez a könyv, akkor az interneten elkezdtem kutatni, hogy az offerekről mi található. Nagyon kevés, úgy látszik, hogy kevesen mernek belefogni ebbe a témába, ebbe a nagy

0: tárgyakat, az offereket, tehát egy vajdasági körképet ad ezekről a tárgyakról, amelyek a 20. században is még nagyon népszerűek voltak, mert vagy kértek a Szűz Máriától, vagy hálásak voltak azért, mert a kérésük meghallgatásra talált, és közeledik a doroszlói búcsú szeptember 8-án, hiszem azt, akik most itt vannak a könyvbemutatón, ott is ott lesznek, és a doroszlói kegyhelyen ezeket a hála tárgyakat meg is fogják nézni.
1: Hugyik Richárd, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke, a Szenteleki életműről, szellemi örökségről és a vajdasági magyar irodalom jelenéről a következőket mondta.
2: Szenteleki Kornél 93 évvel ezelőtt augusztus 20-án halt meg, ezért tartjuk augusztus 20-án a megemlékezést Szivácon, a Szórvány Magyarság egyik fontos települése Nyugat-Bácskában. Ugyanakkor a Magyar Nemzeti Tanácsnak kiemelt jelentőségű rendezvénynek tartja ezt, a kultuszát fontosnak tartja, hogy ápoljuk, hiszen ez egész Vajdaság területére kiterjed, és jelentősége is vajdasági, regionális jelentőségű. Szenteleki Kornél Szivácon volt orvos, ugyanakkor az ő nevéhez köthető a vajdasági magyar irodalomnak a alapjainak a lerakása, és a Vajdaság kazinciának is nevezik, elsősorban a nagyon kiterjedt levelezése miatt. Azért tartom jelentősnek, én azt emelném ki elsősorban, mert egy kis vidéki faluban, amelyet már akkor is többségében németek laktak, szerbek, magyarok kevésbé, ebben a kis világban az egész Vajdaságra kiterjedő nagy levelezést folytatott, publicisztikai tevékenységet folytatott, és a legfontosabb természetesen a regényírása és a költői munkássága, valamint a műfordításai. Úgyhogy egyrészt a vajdasági regionális irodalomnak a megteremtésébe, az eszmei kigondolásában, holott nem ezen az úton indult el, ő is azon a véleményen volt, hogy egységes irodalom van, nincs szükség regionális irodalomnak létrehozására, azonban az 1920-as évek végén teljesen megváltozott a véleménye, és meggyőződésévé vált, hogy ez egy kötelezettség, amelyet a helyi színekre kell építeni. A vajdasági irodalom önálló, önértékű és a saját erejéből kell, hogy létrehozza a nagy alkotásait. Ez jó minta példa, például a norvég irodalomnak a regionalitása. Ő Szenteleki ezeket a mintákat vette alapul. Nagyon sok impulzus kapott Erdélytől, Erdélyből, Kolozsvárból, a Helikon Társaságtól, olvasta a Nyugatot, a Nyugattal is kapcsolatban volt, tehát egy élő vérkeringésben vett részt Szenteleki. És az ő munkássága révén, írásai révén a későbbiekben gyökeret eresztettek, ezek is szárba szökkentek az elképzelései. Ezek közül a legfontosabb a Kalandja. A Kalandja folyóirat, amely a 30-as évek az első magyar nyelvű szépirodalmi folyóirat volt. Nagyon fontosak a műfordításai, a Bazsalikom és a szerb délszláv irodalom, a szerb, a horvát, szlovén irodalomnak a magyar nyelvre átültetése, illetve a Mladen Leskovácsal való kapcsolata. Tehát összegzésében következtetésként azt kell elmondani, hogy a modernizmus a polgári irodalomnak kiemelkedő személyisége két világháború között, a kultuszát ma is ápoljuk, vitába is szállnak vele a következő generációk, kritikával illetve negatív kontextusba helyezik, ugyanakkor aztán átalakítják. Ez azt jelenti, hogy mindig élő kapcsolat van vele, mind a mai napig, száz évvel halála, vagy majdnem száz évvel halála után is. Ez azt bizonyítja, hogy egy olyan értékes művet tett le az asztalra, olyan értékes kezdeményezéseket indított el, amelyek élővé teszik, energikussá teszik ezt a közeget, és én bízok benne, hogy a jövő generáció is ezt fontosnak tartják, a kultuszát nem csak ápolni fogják, hanem vitába szállnak vele, átalakítják, és élővé teszik, és egy olyan kultuszhely alakul ki a következőkben is, amelyet már az elődeink leraptak, és a következő generációk is tovább fognak vinni.
1: Szenteleki Kornél síremlékénél közreműködött a Kólai Szent Cecília kórus, majd elhelyezte a kegyelet virágait a Magyar Nemzeti Tanács, a Szenteleki Kornél Irodalmi Társaság, a Fórum Könyvkiadó Intézet, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, a Kólai Népkör, Magyar Művelődési Központ, a Sziváci Szenteleki Kornél Magyar Művelődési Egyesület, továbbá a helyi római katolikus egyházközség képviselete.

0: ajánló következik.
1: Biztosan váltott rá jegyet. Föbig rágta a körmét izgalmában. Egy egészen más világba csöppent.
2: A vászon ismét életre kel.
1: Ami volt, újra megtörténik.
2: Musikál a mozi.
1: Minden szombaton délután 1-től a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Ajánlót hallottak.

Hamarosan egy újabb óra végéhez érkezünk, majd a következő órában a hírek után beszéljünk róla, benne pedig Dolly lesz a vendég, akivel a Hungáriáról, a Fenyő Miklósról és egyéb élményekről hallhatnak beszélgetést. Tartsanak velünk!

0: reklám következik.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
2: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
3: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621 000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621 000.
4: Reklámot hallottak.
0: 10 óra van.
5: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai Címgáz klímáit. Önökkel, önökért. Címgáz.
6: Hírek.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Dédics Zuzanna vagyok. Szerbiában több helyszínen is folytatódik a tűz elleni küzdelem. A szerbiai belügyminisztérium tájékoztatása szerint a tűzoltásban minden rendelkezésre álló erőt és eszközt bevetettek. Luka Čaušić, a rendkívüli helyzetekért felelős szektor vezetője közölte, hogy Szerbia elfogadta az Európai Unió segítségét, amelyet az aktivált uniós polgári védelmi mechanizmuson keresztül ajánlottak fel az erdő és bozott tüzek elleni küzdelemhez. Elsősorban a deliblati homokpusztán, illetve szükség esetén az ország más területein is. Egy helikopter Romániából érkezne 2,6 tonna víz szállítására alkalmas kapacitással, kettő Csehországból egyenként 3,5 tonnás vízszállító kapacitással, egy pedig Szlovákiából szintén 3,5 tonnás kapacitással. Emellett Németország egy 55 fős tűzoltó és mentőcsapatot, valamint 24 járművet, Románia pedig egy 69 fős csapatot és 15 járművet ajánlott fel. Hétfőn kezdi meg rendkívüli ülését a szerbiai parlament, amelynek napirendjén 59 pont szerepel. Ezek közül az első az idei költségvetés módosítási javaslat. A rendkívüli ülést Ana Brnabić házelnök hívta össze 109 parlamenti képviselő kérelmére. A képviselők több pénzügyi kísérő törvényt is megvitatnak, valamint az energiaválság és a megélhetési költségek növekedése következményeinek enyhítéséről szóló törvényt, amely egyszeri pénzügyi támogatást biztosítana. Ismét emelkedtek az üzemanyagárak Szerbiában. A benzin és a dízel literenként egyaránt 2 dinárral drágult. Az új árak augusztus 28-áig maradnak érvényben. Az eurodízel új literenként jár a 231 dinár, míg a 95-ös benziné 202 dinárra emelkedett. Az elmúlt 2 hónapban jelentősen emelkedett az üzemanyagok ára Szerbiában. Június 26-án az eurodízel literje még 217, a 95-ös benziné pedig 194 dinárba került. Azóta a dízel ára minden héten emelkedett, tegnaptól pedig már 231 dinárba kerül literenként. Ez 2 hónap alatt 14 dináros, mintegy 6,5%-os drágulást jelent. A benzin ára ugyanezen időszakban 194-ről 202 dinára emelkedett, ami 8 dináros növekedésnek felel meg. Egy 50 literes tankolás így jelenleg a dízel esetében mintegy 700, a benzinnél pedig 400 dinárral kerül többe, mint június végén. Újabb forgalomkorlátozásra kell számítani Szabadkán a Majsai út, valamint a Jován Mikity és a Jován Cvijić utca kereszteződésénél. Az itt épülő körforgalom kivitelezése a második szakaszba lép, ezért hétfőtől, augusztus 24-től teljesen lezárják a híd, illetve a központ felé vezető útszakaszt. A forgalomkorlátozással járó munkálatok augusztus 24-én kezdődnek, és várhatóan november 7-éig tartanak. A közlekedőket arra kérik, hogy indulás előtt számoljanak a tereléssel és lehetőség szerint választanak alternatív útvonalat. Az Interetno Fesztivál második napjának esti programját a Fitos Dezső Társulat Transzilvánia Express című előadása nyitotta. A táncszínházi produkció erdélyi időutazásra invitálta a közönséget. Ezt követően a fesztivál vendégegyüttesei mutatkoztak be. A színpadon magyarországi, bolíviai, indonéz és chilei együttesek, valamint a szerb csoportok léptek fel. A napot a Fesztiválklubban Csonka Ferenc és zenekara koncertje zárta, ahol a közönség a késő esti órákig mulathatott. Ma este 19:30 pedig a Rókatánc című mesés komédiával folytatódik az Interetno esti programsorozata.
0: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén 25 fokot mérnek, sok napsütésre számíthatunk ma, de helyenként megnövekedhet a gomoly felhőzet. Élénk erős lesz a nyugati, északnyugati szél. Napközben a csúcsérték 32 fok körül alakul.
6: Hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
8: Friss hírek minden órában.
6: A 107,1 MHz-en. Reklám következik.
9: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
10: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
11: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
10: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
11: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
10: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Reklámot hallottak.

0: beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.
1: A magyar rock'n'roll történetének egyik legfontosabb fejezete volt a Hungária története. Egy korszak, amelynek dalait ma is kívülről fújjuk, és amelynek egykori tagjai közül még néhányan ma is aktívan jelen vannak a zenei életben. Az elmúlt években azonban egyre fájdalmasabban érezzük, hogy egy legendás generációtól búcsúzunk. Idén januárban 78 éves korában elhunyt Fenyő Miklós, a Hungária alapítója és frontembere. Dolly, Novai Gábor és Szikora Róbert azok között vannak, akik személyesen is részesei voltak annak a korszaknak, amely a magyar rock'n'rollt országos jelenséggé tette. De vajon továbbadható-e az a zenei világ, az a lendület és életérzés, amit a Hungária képviselt? Erről is természetesen Fenyő Miklósról, a közös emlékekről és a rock'n'roll jövőjéről beszélgetett Dollival, Vitkovics Alexander.
2: Dolly, Fenyő Miklós halála óta eltelt néhány hónap. Ennyi idő után talán már lehet róla úgy beszélni, hogy nem csak a veszteség, hanem a közös emlékek is előtérbe kerülnek. Önnek mi az első kép, ami beugrik, amikor most kimondom Fenyő Miklós?
3: Az, hogy 63 éve ismerem őt, ami nem kevés, akárhogy nézzük, és akármilyen furán, még ráadásul 1963-ban ismerkedtünk meg, és egyszerűen a közös munka, a közös zenélés, az a fajta zenei összetartozás, ami kettőnk között szépen lassan, nem is annyira lassan, elég hamar kialakult. Érdekes módon 63-ban már volt egy olyan vonzalom, nem félreértendő, egy olyan zenei vonzalom, mind a ketten felnéztünk a másikra, én elismertem az ő kvalitását, ő az enyémet, és valahogy miután nagyjából egyívásúak vagyunk, ugye hát egy év különbség van az életkorunk között, ezért nehéz, megmondom őszintén, nagyon-nagyon nehéz múlt időben beszélni róla, még mindig, mert én még mindig nem vagyok ezen túl, és valahogy elképzelhetetlen számomra, hogy már nem tudom felhívni, de egy biztos, hogy együtt valami csodát alkottunk, és maga Miki is csodát alkotott tulajdonképpen, hiszen elhoztuk 1980-ban Magyarországra egy olyan álomvilágot, egy olyan különlegességet mutattunk be a színpadunkon, egy életérzést, tehát nem csak a rock'n'rollról volt szó, tehát abból az 50-es évek amerikai rock'n'rolljáról, ami Magyarországon soha nem volt, nyilván, mert tudjuk, hogy nem volt, ugye, hanem valami egész más volt, és ezt elhoztuk, egy álomvilágot, egy olyan valamit, és egy életérzést, egy szabadságot, egy bulizást, egy olyat, hogy jó szerelmesnek lenni. Szóval sok minden van ebben az egész dologban, ez nem csak egy eljátszott, hogy mondjam, egy zenei ritmika, amit eljátszunk, hanem ennél sokkal több. És valahogy azzal, hogy én 1980-ban csatlakoztam ugye újból igazából a Hungáriához, ezzel tulajdonképpen én is az egyik, hogy mondjam, én is benne vagyok abban, aki ezt az egészet elhozta, ugye másik, összesen hatan voltunk, ugye a Fenyő Miklós, Novai Gábor, Fekete Gyula, Kékes Zoltán és a Dolly, ugye? Úgyhogy remélem nem hagytam ki senkit. Azért mondom, hogy ez egy olyan társaság volt, és hát hogy mondjam, imádtuk egymást, elnéztünk egymásra, és valamit olyat tudtunk alkotni együtt, és ha jól tudom, akkor nem is egyszer voltunk önöknél azon a környéken is, még 1980 környékén, és ott is bemutattuk azt, amit mi tudunk. Hát ilyenek juttak eszembe úgy hirtelen. Nagyon szeretem, nagyon hiányzik, nem tudom elképzelni, hogy tényleg nem lesz többet semmiféle közös produkciónk. Ez van.
2: Ha most visszanéz arra az időre, mit gondol, mi volt az a különleges dolog, amitől a Hungária ennyire működött? Említette, hogy új életérzés, említette azt, hogy hasonló korosztályok voltak a zenészek, hogy mindenkinek megvolt a saját része a történetben, akár kreatívként, akár zenészként, tehát gyakorlatilag egy Rubik kocka, amiben összeálltak a színek.
3: Ezt nem olyan egyszerű, mondjuk, oké, megpróbálom megfejteni, bár hát nyilván az, hogy valami mitől lesz igazán siker, az nagyon sok összetevőből tevődik össze.
2: Talán azért, mert valami újat hoztak?
3: Abban az időben, azért mondtam ezt előzetesen, mert igazából 1980-ban, amikor mi felléptünk március 2-án a Műszaki Egyetem E-klubjában, akkoriban a magyarok, és nem csak a magyarok, gondolom én, fiúk, lányok, hosszúhajjal, farmerban, fiatal, egészen másképp néztek ki, másfajta zenét hallgattak. Azt, amit mi hirtelen hoztunk, azt először nem is tudták hova tenni. Volt olyan, hogy második bulinkon például elmentünk Győrbe, az volt a második fellépésünk, ott azt hitték, hogy punkok vagyunk például, mert valami ilyen terjedt el, hogy valami furcsa. És annyira megdöbbentő volt az, amit mi csináltunk, és ezt mi komolyan csináltuk, tehát az, hogy mi elhoztunk egy igazából, amit már említettem, tulajdonképpen egy álomvilágot, egy különleges érzést, egy különleges szabadságot, egy különleges látnivalót, amit meg kell élni, és ebben a világban, amit mi megmutattunk, mi világunkat, amit mi átértünk, mert ugye azért azt tudni kell, hogy valamennyien éltünk, és azért abban az időszakban, és hiába nem volt mondjuk Magyarországon lehetőség arra, hogy mi ezt lássuk, de valahogy ugye azért csak hallottuk a Luxemburg rádiót, csak hallgattuk a Szabad Európa rádiót, nekem nagy szerencsém volt, mert a házban diszidált az egyik fiúnak a papája Amerikába, és elkezdte küldözgetni 56-ban diszidált, és elkezdte egy pár, két év múlva már kezdte küldözgetni haza az amerikai lemezeket, meg posztereket, meg mindent az égvilágon. Mai napig nem tudom, hogy nem kopozták el egyébként, mert rendszeresen jött. Hát én például innen ismertem mindent, hát én láttam a magazinokat, minden átkész. Na most mi ezt tudtuk, valahogy ez bennünk volt ez a fajta életérzés. És ezt az életérzést mi közvetítettük kifelé, és annyira más volt, annyira fura volt az egész, mert ugye nem csak az, hogy mi zenéltünk, hanem nekünk jeleneteink voltak a színpadon. Nekünk egyre több díszletünk volt, egyre több neon, világítós neonok a színpadon, tánc a színpadon, statiszták például nem sokkal később, ami már egy kicsit elment a színház felé. Tehát mondhatnám azt, hogy majdnem, hogy egy kicsit sok zenés, kevés színház, de mégis egy zenés színházhoz hasonlóan. Tehát elment e felé is, tehát valami olyat hoztunk a színpadra, ami azelőtt nem volt szokásos. Arról nem beszélve, hogy néztünk ki, ugye? Mert abban az időben mondjuk először az első bulin még a fiúknak hátra volt nyalva a hajuk, és hátul össze volt fogva, tehát le volt zselézve, de akkor ilyen nagy hajakkal jártak a fiatalok, és annyira másképp, tehát a kinézetünk is más volt, mindenünk is, ráadásul mi az utcán is hasonló szerkóban jártunk, tehát mi nem az akkori szokványos ruhákban jártunk, hanem ott is hirdettük azt, amit mi a színpadon csinálunk, nyilvánvalóan sokkal finomabban, tehát utcai módon, de akkor is feltűnően.
2: Említette az életérzést, említette azt, hogy az emberek átéltek egy-egy pillanatot, ami a zenéhez kötötte őket, vagy felfedeztek valamit abban, amit önök csinálnak, és a legutolsó közös koncertjükön, a Hungária közös koncertjén fantasztikus volt látni, hogy nem csak idősek voltak, hanem fiatalok is, tehát gyakorlatilag generációkon át a legutolsó közös koncertjükön, a Hungária közös koncertjén fantasztikus

0: Ez hihetetlen. Pillanatok alatt lett valami, őrület lett. Az országban is őrület lett. Tehát oké, amit ön látott, hogy a koncerten is már így felöltözve pöttyös ruhába, meg próbáltak ilyen színes zakóba, meg belőtték a hajukat, ugye ilyen jampiba, meg külsőségeket is magukra vették azok, akik eljöttek a koncertjeinkre, és ezt egyre többet láttuk, már 1980-ban is ezt egyre többet láttuk, hogy megpróbálnak úgy öltözve, előszedtek ilyen ruhákat, varrattak ilyen ruhákat például, akkor külön csináltak ilyen frizurákat, akkor a lófarok frizura az hirtelen megint divatos lett, meg például a tupírozott haj, amit én viseltem ugye bizonyos helyeken, az is hirtelen divat lett. Tehát tulajdonképpen ezzel ők, a közönség, megpróbált szintén velünk élni abban a világban, amit mi teremtettünk. Én azt gondolom. És nekünk ez egy óriási dolog volt ezt látni, hogy megpróbálnak azonosulni azzal az életérzéssel, amit soha nem volt, amit tényleg mi hoztuk el ide, amit mi mutattunk meg, és ez nagyon tetszett mindenkinek.
1: Beszélgetésünk vége felé közeledve óhatatlanul megfogalmazódik bennem egy kérdés. Látom a olyan fiatal előadókat, zenekarokat, akikben megvan az a fajta ösztönös rock'n'roll energia, amely annak idején önökben megvolt. Van-e utánpótlása ennek a műfajnak? És ide kapcsolódik még egy kérdés, hogy ön szerint egy fiatal zenésznek ma érdemes egyszerűen Hungária-szerű zenét játszani, vagy inkább az lenne a fontos, hogy megértse ennek a zenének a szellemiségét, és abból valami teljesen újat hozzon létre?
0: A kérdés nagyon jó, és itt a második részét mondanám. Amit mondod, hogy megérteni ennek a szellemiségét, azt hiszem, hogy ez itt a kurszó. Mert nagyon sokan most ugye divat lett hirtelen, sajnálatos, ugye, amiatt, hogy a Mickey már nincsen, ugye, ez miatt most nagyon sokan játsszák a rock'n'roll dalokat, a mi dalainkat, csak azt mondanám, hogy az a lényege a dolognak, hogy a szellemiséget kell átvenni, és esetleg a szellemiség alapján lehet valami sajátos dolgot kitalálni. Tehát itt, hogy mondjam, eljátszani el lehet a dolgokat, föl lehet venni pöttyös ruhát, de attól még, hogy eljátsszák a számokat, és fölveszik a pöttyös ruhát, vagy a gumitalpú csukát, vagy a csőnadrágot, vagy színes dolgokat, tehát az öltözéktől és a daloktól még nem lesz az, ami ez az egész, amit mi csináltunk. Az attól lesz, hogyha a szellemiséget megérti az illetőt. Egyébként most tényleg nagyon sokan próbálkoznak vele, aminek nagyon örülök, mert igazából az én zenekaromban elmondhatom, hogy van egy csomó nagyon fiatal. Tehát például a szólógitárosom az 20 éves korában került hozzám egy pár évvel ezelőtt. Ugye azóta most már borzasztó öreg, mert 24 éves, azt hiszem, nem is tudom. A másik fiú az 25 éves, most, ugye. Tehát én akkor is kerestem a fiatalokat, mert én azt érzem, hogy a fiatalok nagyon tehetségesek. A mostani generáció, ez a 20 éves környéki, nagyon-nagyon tehetségesek, széles a látókörük, és nagyon képzettek zeneileg. Tehát én, akiket fölvettem a zenekaromba, akiket kiválasztottam, kétszeresen örülök, mert egyrészt frissebb lett a zenekari kép miattuk, ugye, hogy friss arcokat, fiatalokat lehet látni. Másrészt pedig nagyon érdekes, hogy például most kitérhetnék a gitárosomra, hogy amikor egy új dal születik nálunk, amit nyilvánvalóan típusában olyan típusú dal, mint amilyen slágereket mi a régebbi Dolly-ról, illetve a Hungária slágereket játszok. Tehát nyilvánvalóan ugye nekem ez van beépülve, tehát én nyilvánvalóan hasonló típusú dalokat írok. És amikor egy-egy például odadom neki, hogy na, csinálj egy szólót, ő csinál egy olyan érdekes dolgot, például mondjuk van egy dalom, ha megsúgom, mi kell nekem, és erre például ő saját magától csinált egy olyan szólót, egy gitár szólót, amit én nem ilyet csináltam volna, egészen biztos, de sokkal jobb, amit csinált, mindjárt nem tudom, értelmesen mondom el, de azért érdekes, mert ő beletette az ő szellemiségét, hogy ezt a szót használjam inkább, és attól, hogy ő belerakott valami olyat, amit ő ebben a zenében el tud képzelni, itt visszatérnék arra, amit ön kérdezett, és ettől ő már tökéleteset alkotott.
1: És végül egy kicsit személyesebben. Ha egyszer majd már egyikük sem állhat a színpadon azok közül, akik annak idején ott voltak a Hungária történetének fontos pillanatánál, mit szeretne, mit vigyenek tovább az emberek ebből az egészből? A dalokat? egy kor

0: korszak emlékét, vagy inkább azt az életörömöt, amit a rock'n'roll jelentett.
1: Azt az életörömöt érezzék át, azt az életörömöt, azt az egész életmódot, azt az egész életérzést, amit mi közvetítettük. Ez a kulcsa mindennek.
0: Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt, és mit mondjak, Isten éltesse még sokáig is sok-sok új dalt szerezzen nekünk. Köszönöm szépen.
1: Még mondhatok valamit?
0: Természetesen.
1: Na csak azért, hogy ha már új dalokról és régi dalokról van szó, azért még azt el szeretném mondani, hogy most kiadtunk most már 5 lemezt, és ezek akár a Spotin, vagy akár a dalok.hu oldaláról le is tölthetők, úgyhogy ott a régi dalokat is, az Isztambultól elkezdve a Hungária slágerekig, amiben én benne voltam, vagy a társam, az előretolt társam, például a Palcsó Tamás énekével együtt, úgyhogy nagyon-nagyon érdekes felvételek vannak, úgyhogy tudom ajánlani a dalok.hu oldalán a Dolliról plusz oldalt, mert rengeteg dal felfrissítve, mai hangzásban, úgyhogy az eredetit nem változtattam meg, abban például lesz.
0: Köszönöm szépen!
1: Nagyon szépen köszönöm!
2: Beszéljünk róla! Nálunk minden szóba jöhet! Beszéljünk róla!

0: ajánló következik.
1: Vadregényes hangulat a 7. Magyar Kanizsai Vadásznapon augusztus 29-én. Ízletes vaddisznó, szarvas és őszpörkölt, vadhúsfőző verseny, kézműves vásár, ingyenes arcfestés, légvár, hűtös bemutatók és egésznapos szórakozás a Neni Tugóval. Értékes tombola, remek hangulat és felejthetetlen élmények várnak. A belépés díjtalan. Találkozzunk augusztus 29-én, a 7. Magyar Kanizsai Vadásznapon. Média támogató, a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
0: Utazzon a rockzene országútján a Szabadkai Magyar Rádióval. A 107,1 MHz-en.

0: Ajánló következik.
1: Kedves hallgatóink, indulunk!
2: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
3: Micsoda?
2: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
1: Gratulálom.
2: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható. Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykorot kikötött. Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a Tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajokat Manó várja.
3: Szóval maga a fősumá.
2: Tudják, Kis János nagy buli.
3: Képzeljék el, így beszélt, hogy
4: a rádiódiszkó.
5: Oké.
2: Ajánlót hallottak.

0: a 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?
2: Miért ne?

0: 11 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédics Szuzanna. Újabb 12 külföldön dolgozó egészségügyi szakember tér vissza Szerbiába. Az egészségügyi minisztérium diaszpórával foglalkozó irodájának segítségével a hazatérő orvosok, ápolók és egészségügyi technikusok az ország több pontján állnak munkába. A minisztérium adatai szerint 2024. decemberre óta már több mint 400 egészségügyi dolgozó tért haza külföldről és kapott munkaszerződést Szerbiában. Zlatibor Lončar egészségügyi miniszter szerint a hazatérő szakemberek nem csak a hazai egészségügyi ellátást erősítik, hanem a külföldön megszerzett tudásukat és tapasztalatukat is itthon kamatoztatják. Szerbiában több helyszínen is folytatódik a tűz elleni küzdelem. A szerbiai belügyminisztérium tájékoztatása szerint a tűzoltásban minden rendelkezésre álló erőt és eszközt bevetettek. Luka Čaušić, a rendkívüli helyzetekért felelős szektor vezetője közölte, hogy Szerbia elfogadta az Európai Unió segítségét az erdő és bozott tüzek elleni küzdelemben, elsősorban a deliblati homokpusztán, illetve szükség esetén az ország más területein is. Egy helikopter Romániából érkeznek 2,6 tonna víz szállítására alkalmas kapacitással, kettő Csehországból egyenként 3,5 tonnás vízszállító kapacitással, egy pedig Szlovákiából szintén 3,5 tonnás kapacitással. Emellett Németország egy 55 fős tűzoltó és mentőcsapatot, valamint 24 járművet, Románia pedig egy 69 fős csapatot és 15 járművet ajánlott fel. A szerbiai villanygazdaság vezérigazgatója Dusan Živković kijelentette, hogy az ellátás stabil és a villanygazdaság felkészült a hőhullámra. Egyúttal arra kérte a lakosságot, hogy ésszerűen fogyasszák az áramot. Leszögezte, az árammal való takarékoskodás az egyik módja annak, hogy a lakosság segítsen az EPS-nek, illetve az egész országnak. Így ugyanis az egész országnak megkönnyítjük a helyzetét, másrészről pedig senki sem marad a megszokott kényelem nélkül, üzente Živković. A korábban bejelentett egyszeri 6000 dináros támogatás kifizetése szeptember 22-e és 25-e között történik majd. A jelentkezés pedig szeptember 7-én indul a kincstár, azaz az Upravazat Rezor portálján, jelentette be Sinisa Máli pénzügyminiszter. Azoknak kell regisztrálniuk, akik nem szerepelnek az akciós alap nyilvántartásában. A nyugdíjasoknak és a pénzbeli szociális támogatásban részesülőknek nem kell külön jelentkezniük, őket automatikusan regisztrálják. A támogatásra azok jogosultak, akik betöltötték 18. életévüket, szerb állampolgárok és szerbiai lakóhellyel rendelkeznek. A 6000 dinárt a postatakarék bankon keresztül fizetik majd ki.
2: Időjárás.
3: Szabadkán 26 fokot mérnek, ma sok napsütésre számíthatunk, helyenként megnövekedhet a gomoly felhőzet. A csúcsérték 32 fok körül alakul. Vasárnap és hétfőn többnyire napos idő lesz, a hőmérséklet pedig általában az augusztus végére jellemző átlag körül alakul. Kettől változóan felhős idő várható, helyenként esővel, záporokkal és zivatarokkal.
4: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
5: Mihászhoz visszük a híreket.
6: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
5: Reklám következik.
7: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
4: Reklámot hallottak.

0: Reklám következik.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069-123-35-15. Solar Hero DOO.RS 069-123-35-15.
1: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
3: Két nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
4: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban. Hirdessen
0: ön is. Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kisradanovácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adnak. 024 544 431, illetve 064 161 06 25 a hívható telefonszám. Háziasszonyok, figyelem, megkezdték a paradicsomlé árusítását augusztusban a Szabadkai kaszárnya mögött a Vukmándusity utca 17-es szám alatt. Érdeklődni a 063 822 67 39-es telefonszámon lehet. 063 822 67 39 a hívható telefonszám. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannon RTV honlapján is, a www.pannonrtv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-től és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: ajánló következik.
1: Biztosan váltott rá jegyet. Többig rágta a körmét izgalmában. Egy egészen más világba csöppent.
2: A vászon ismét életre kel.
1: Ami volt, újra megtörténik.
2: Musikál a mozi.
1: Minden szombaton délután 1-től a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Ajánlót hallottak.
4: A 90-es évek zenéi, a magyar retrósága,
3: a Szabadkai Magyar Rádióban.

Az Országos Hidrometeorológiai Intézet adatai szerint és a telefonommal összhangban 26 fokot mérnek Szabadkán és környékén. Kellemesebb időjárás, mint az elmúlt napokban. A szokásostól eltérő hidegfront miatt igen furcsán alakul az orvosmeteorológiai helyzet. Egy igen alattomosan érkező és viselkedő hidegfront okoz meglepő következményeket az érzékeny emberek számára. Ennek aztán a hidegfronton túlmutató hatásai is megjelennek, de nem kíséri kifejezett csapadékzóna, így az alig észrevehető hatások miatt ezt az orvos-meteorológiai helyzetet nagyon sokan félreértik, és nem értik a határozott hidegfronti panaszok okát. Pedig az éjszaka folyamán nyugat felől egyre határozottabban alakulnak ki vérnyomás, ingadozásos, görcsös, fejfájásos, emésztőszervi és ízületi panaszok. Szokatlan feszültség, ingerlékenység jelentkezhet, jelentősen romlik az alvásminőség, nyugtalanok lehetünk. Valójában a hidegfrontnak inkább a kellemetlen hatásai érvényesülnek, semmint nem old meg az aszályhelyzetből, és a kánikula is megmarad. Ugyanakkor az erős szél is jelentősen terhelő hatásként jelentkezik. Az ilyen helyzetekben érthetetlen módon reagálhat a szervezetünk. Ez jelentős mértékben hozzájárul a szorongásos, pánik jellegű reakciók kialakulásához is, ami a frontérzékenység igen gyakori velejárója. Átmenetileg kissé kedvezőbb időre vasárnap számíthatunk, amikor a hidegfront hűtő hatása a talaj szinten is határozottabban érvényesül. Ha az érzékenyek körébe tartozunk, akkor jó, ha tudjuk, hogy egyre gyakoribb, erősebbé válnak a hőhullámok, szélsőségesen nagy változások, még időben figyeljünk fel az erősödő panaszokra. Az időjárás érzékenység egyre több embert érint, súlyosak a következmények, mint például a fejfájás, vérnyomás, emésztőszervi és alvászavarok, szédülés, fáradékonyság. Aki csak teheti, az pihenjen sokat a hétvégén, és hallgassák továbbra is a Szabadkai Magyar Rádiót, hiszen bár a mai mozaiknak vége, hamarosan híradóval jelentkezünk, majd pedig 13 órától muzsikál a mozi, benne híres gangsterfilmek dalai szólnak majd Orosz Ildikó szerkesztésében. 14 órától pedig a Slágergyárban Kis János Manó várja a hallgatókat. Én viszont megköszönöm eddigi figyelmüket, reggel 8-tól egészen idáig önökkel volt a szerkesztő műsorvezető Búzás Zsuzsanna.

0: Reklám következik.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
3: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Dél van.
4: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai Címgáz klímáit. Önökkel, önökért. Címgáz.

0: Híradó.
1: Hivatalosan is elstartolt a 25. Interetno Fesztivál. Szerbia több pontján továbbra is küzdenek a tűzzel. A NISZ új kérelmet nyújtott be a működési engedélyért. Autós gyerekülésekkel támogatta a kisgyermekes családokat Topolya önkormányzata. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédics Szuzanna, következnek a részletek. Hivatalosan is elstartolt a 25. Interetno Fesztivál. A tegnapi megnyitón Szabadka polgármesterének nevében Szrigyen Szamardzsics polgármesteri tanácsos köszöntötte a közönséget és nyitotta meg a rendezvényt. Egyúttal köszönetet mondott a szervezőknek és a fellépőknek, akik lehetővé tették, hogy a világ számos kultúrája ismét eljöjjön Szabadkára. Az estet a Fitos Dezső társulat Transzilvánia Express című előadása nyitotta meg. A táncszínházi produkció különleges erdélyi időutazásra invitálta a közönséget, ezt követően pedig a fesztivál vendégegyüttesei mutatkoztak be. Balázs Andrea riportja.
2: A megnyitón Szrigyen Szamardzsics hangsúlyozta, hogy az Interetno Fesztivál gazdag műsorkínálata kiváló alkalmat ad a különböző népek hagyományainak megismerésére. Örömét fejezte ki, hogy a város napokig ismét a különböző szokások és a világ minden tájáról érkező kultúrák központjává válik. A megnyitó idejére szinte teljesen megtelt a városháza melletti tér.
3: Interetno Fesztivál puni 25 godina.
2: Bodrogi Hajnalka, a szervező Népkör MMK ügyvezető igazgatója azt mondta, idén a jubileumi fesztiválon a táncszínházas produkciókat preferálják.
4: Ez egy újítás, nem igazán van alkalmuk ilyen jellegűt látni Szabadkán, és mi szeretnénk egyre többet alkalmazni ezt a formát.
2: A Fitos Dezső társulat is ilyen jellegű előadást hozott. A Transzilvánia Express című táncszínház erdélyi sokszínű hagyományait, táncait és a zenei világát idézte meg, miközben a múlt és a jelen találkozásán keresztül mutatta be a térség kulturális örökségét. Fitos Dezső, a Fitos Dezső társulat művészeti vezetője.
5: Át fogunk robogni. Hát Erdélyen, és gyakorlatilag teljesen Moldvától Gyimesen át begurulunk Vásárhely környékére. Mezőség, Kalotaszeg és a cigány kultúra is persze részesévé válik, és az egész kötője pedig a vonat.
2: A nagy színpadon ezt követően a magyarországi, bolíviai, indonéz és chilei együttesek, valamint a szerb csoportok léptek közönség elé. A bolíviai táncosok színes, gazdagon díszített népviseletben mutatták be hazájuk hagyományait. Az együttes már harmadik alkalommal vendégeskedik Szabadkán. Wandaya Pu, bolíviai táncos. A mi viseletünk, amiben érkeztünk, Potosz tartományból való, nagyon díszes, nagyon virágos, és a kalap alsóbb és felsőbb rétegeinek is spirituális jelentése van, ezért ilyen színes. A virágmotívumokat is nagyon szeretjük. A második nap programját a fesztiválklubban Csonka Ferenc és zenekara koncertje zárta, ahol késő estig tartott a mulatság. Az Interetno ma este 7:30-tól a Róka tánc című mesés komédiával folytatódik.
1: Szerbiában több helyszínen is folytatódik a tűz elleni küzdelem. A szerbiai belügyminisztérium tájékoztatása szerint a tűzoltásban minden rendelkezésre álló erőt és eszközt bevetettek. Bálint Csaba a mikrofonnál.
6: A szerbiai RTV beszámolója szerint a legnehezebb a helyzet a Deliblati homokpusztán, ahol tegnap óta egy orosz Iljuszin repülőgép is segíti a tűzoltását. Fehér templom területének egy részén rendkívüli helyzetet hirdettek, a Truino Naselje nevű település részlakosságát pedig evakuálták. Továbbra is ég a tűz a Stolovi hegységben is. A Kladovo környékén és a Fruskagorán keletkezett tüzeket eloltották. A középkori Maglics erőd biztonságban van, és nincs veszélyben a Stolovi hegység csúcsain kitört tűz miatt, erősítette meg a Krájevói tűzoltó és mentő zászlóalj. Luka Csáusic, a rendkívüli helyzetekért felelős szektor vezetője közölte, hogy Szerbia elfogadta az Európai Unió segítségét, amelyet az aktivált uniós polgári védelmi mechanizmuson keresztül ajánlottak fel az erdő és bozót tüzek elleni küzdelemhez, elsősorban a Deliblati homokpusztán, illetve szükség esetén az ország más területein is. Elfogadták az Európai Bizottság közvetlen irányítása alatt álló stratégiai tartalékból felajánlott 4 Black Hawk helikoptert is, amelyeket Romániában, Csehországban és Szlovákiában állomásoztatnak. Egy helikopter Romániából érkezne, 2,6 tonna vízszállítására alkalmas kapacitással, 2 Csehországból egyenként 3,5 tonnás vízszállító kapacitással, egy pedig Szlovákiából szintén 3,5 tonnás kapacitással. Emellett Németország egy 55 fős tűzoltó és mentőcsapatot, valamint 24 járművet, Románia pedig egy 69 fős csapatot és 15 járművet ajánlott fel. Csáusit szerint a helikoptereket és a csapatokat elsősorban a delibláti homokpusztán vetik be, szükség esetén azonban Szerbia más területein is alkalmazhatják őket.
1: A szerbiai kőolajipari vállalat új kérelmet nyújtott be az Egyesült Államok pénzügyminisztériumához különleges engedély kiadására, hogy zavartalanul folytathassa működését. A NISZ köszönetet mondott azoknak a hazai és nemzetközi intézményeknek, amelyek támogatják a vállalat további működésére irányuló erőfeszítéseket, hangsúlyozva, hogy a vállalat fontos szerepet tölt be a hazai piac kőolaj származékokkal való folyamatos ellátásában. A NISZ számára az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának külföldi vagyonokat ellenőrző hivatala az OFAC által kiadott jelenlegi működési engedély augusztus 28-án jár le. Az OFAC augusztus 28-áig meghosszabbította a magyar MOL, valamint a JANAF engedélyét is. A MOL az engedély alapján tárgyalásokat folytathat a Gazprom nyelvte a vállalatban meglévő orosz többségi tulajdonrész eladásáról. Mark Rutte NATO főtitkárral egyeztet hétfőn vagy kedden Alexander Vučić szerb elnök az Ibar folyón átívelő Észak- és Dél-Mitrovicát összekötő főhíd esetleges újbóli megnyitása kapcsán. Vučić Leskovácon azt mondta, a Szerbia továbbra is azt kéri, hogy ne engedélyezzék a híd megnyitását és a KFOR erőket se vonják ki onnan. A szerb államfő hangsúlyozta, hogy továbbra is kiáll a koszovói szerbek jogai és megmaradása mellett. Mint mondta, nem tudja, hogy sikerül-e teljes mértékben elérniük céljaikat, de bízik abban, hogy a NATO főtitkára meghallgatja Szerbia álláspontját. A híd jelenleg a gyalogosok és kerékpárosok előtt nyitva áll, a közúti forgalom azonban továbbra sem haladhat át rajta. A kérdés azután vált ismét különösen érzékenyé, hogy a KFOR fokozatosan átadja a híd biztosításában betöltött szerepét a koszovói rendőrségnek. Idén is autós gyerekülésekkel támogatta a kisgyermekes családokat Topolya önkormányzata. A közlekedés biztonsági pályázat keretében ezúttal 87 gyermekülést adtak át a sikeresen pályázó családoknak. A támogatás célja, hogy biztonságosabbá tegyék a gyerekek közlekedését, ugyanakkor a családok anyagi terheit is igyekszik enyhíteni. Az átadón a szülők a gyermekülések megfelelő használatáról és biztonságos rögzítéséről is tájékoztatást kaptak. Mecseri Kanita riportja.
0: Az átadón a szülőket a gyerekülések helyes használatáról és rögzítéséről is tájékoztatták, külön kitérve a csecsemők számára használatos hordozó ülésekre és a nagyobb gyermekeknek való ülésekre. A szülők szerint a gyerekülések a mindennapi utazások során nagy segítséget jelentenek számukra. Szatmári Csilla.
7: Nagyon örülünk az autós gyerekülésnek, egyébként is sokszor járunk autóval a családhoz, barátokhoz, vagy éppen ügyet intézni, ezért sokat is fogjuk használni ezt az új gyerekülést. Lényeg, hogy a kisfiunk biztonságosan utazhasson, és nagyon örülünk, hogy az önkormányzat ebben is támogatja a kisgyermekes családokat, hiszen szerintem ez minden szülő számára nagy segítség.
0: Az átadott gyerekülések a 9 és 36 kg közötti gyermekek számára használhatók. Őri Marina.
8: Hogy most lett autó, megcsináltam az autóvizsgát, hogy akkor most két autóval mindjárt könnyebben tudunk mozogni, és akkor így a gyereket is sokkal könnyebb elvinni bárhová. Tehát ennek ezzel a részből nagyon-nagyon örülünk neki.
0: Idén 87 topolyai család részesült az önkormányzat támogatásából a legutóbbi pályázat keretében, amint egy 800 ezer dináros támogatást a községi költségvetésből fedezték. Szatmári Adrián, Topolya polgármestere.
9: Ezeket a gyermeküléseket 9 és 36 kiló közötti gyermekek tudják majd használni, úgyhogy én biztos vagyok abban, hogy sok évig majd tehát a családnak és a gyermekeknek tehát a szolgálatát és a biztonságát tudják majd biztosítani ezek a gyermekülések. Idén már talán negyedik vagy ötödik éve osztjuk ezeket az autós gyermeküléseket. Talán azt is szeretném kihangsúlyozni, hogy az önkormányzat teljes egészéből, önerőből, azaz a községi költségvetésből finanszírozza ezeket a költségeket.
0: Szatmári Adrián az átadón elmondta, hogy a gyerekülések biztosítása mellett egyéb közlekedésbiztonsági intézkedések is zajlanak a községben. 10 fekvőrendőrt helyeztek ki az iskola zónák területén, valamint az önkormányzat térségében 10 sebességmérő pont is aktívan működik.
1: Újabb forgalomkorlátozásokra kell számítani Szabadkán, a Majsai út, valamint a Jován Mikit és a Jován Cvéity utca kereszteződésénél. Az itt épülő körforgalom kivitelezése a második szakaszba lép, ezért hétfőtől teljesen lezárják a híd, illetve a központ felé vezető útszakaszt, olvasható Szabadka város közigazgatási hivatalának közleményében. A Majsai út és a Jován Mikit utca felől érkező járműveket az 51. divízió, a partizánbázisok és a Körös utca felé terelik. A Majsai úton a központ irányba haladóknak bár a Bósza Milicevic és a Steván Sremac, illetve a Rátko Mitrovic és a Milos Obilic utcák kereszteződése előtt táblák jelzik a terelést. Innen balra vagy jobbra lehet kerülni a környező utcákon. Több utcában is változik a forgalmi rend. A forgalom korlátozással járó munkálatok augusztus 24-én, tehát hétfőn kezdődnek, és várhatóan november 7-éig tartanak majd. Ismét emelkedtek az üzemanyagárak Szerbiában, a benzin és a dízel literenként egyaránt 2 dinárral drágult. Az új árak augusztus 28-áig maradnak érvényben. Az eurodízel új literenkénti ára 231 dinár, míg a 95-ös benziné 202 dinárra emelkedett. A pontos idő 12 óra 12 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Határtalan összetartozás Rába köztől Vajdaságig. Kiállítás nyílt Zentán. Szoboszlai csapatkapitány helyettes lesz a Liverpoolnál. Jönnek a részletek. Szent István napi ünnepségre várták a helyieket és vendégeiket tegnap az újvidéki Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központban. A kirakodóvásár már délután elkezdődött, az ezt követő ünnepi műsorban pedig felléptek a Művelődési Központ köré tömörülő tánccsoportok tagjai. Paracki László és Bálint Csaba riportja.
6: Az Örökségünk fénye elnevezésű műsor Szent István intelmei köré épült. A Művelődési Központ tagcsoportjai különböző formákban idézték fel ezeket. Király Károly, az újvidéki Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ igazgatója.
10: A műsorban tulajdonképpen azok a személyek, azok az egyesületek fognak részt venni, akik és amelyek a Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központnak az állandó tagjai. Tehát úgymond a saját kapacitásainkat aktiváltuk, és ők fogják bemutatni ezt a mai műsort.
6: Bájics Borisz, a Vajdasági Magyar Szövetség újvidéki elnöke ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy fontos a keresztény értékek megőrzése.
11: Szent István öröksége arra tanít minket, hogy egy nemzetnek nem fontos csak túlélnie, hanem jövőt is kell építenie, úgyhogy számunkra nagyon fontos, hogy építsük ezt a közösséget, hogy folyamatosan az emberekkel legyünk, hogy erősítsük az intézményeket, hogy őrizzük meg mindazt, amit megörököltünk, és hogy azt tovább fejlesszük, úgyhogy használjuk mindezeket az alkalmakat, hogy egyrészt ápoljuk a kultúránkat, a hagyományunkat, másrészt pedig, hogy ezeket az intézményeket, ezeket az épületeket, amelyeket felújítottunk, amelyeket kiépítettünk, hogy töltsük meg élettel.
6: Szent István király olyan államalapító volt, aki nyitott a kereszténység felé, ez pedig jelentősen befolyásolta Magyarország társadalmi fejlődésének irányát, hangzott el. Nagy Attila, az újvidéki Szent Erzsébet plébánia plébánosa.
12: Ahogy a Jóistentől kaptuk ugye a kenyeret, tőle kaptuk a családot, tőle kaptuk a világot, hálásak vagyunk ezért neki a mai napon, főleg és Szent István királyért is, mert ő az, aki a Krisztus értékeket valahogy realizálta, valahogy jelenvalóvá tette, és példát, örök példát hagyott nekünk.
6: Sándor Endre Botond, református lelkipásztor az eseményen a kenyér szimbolikus jelentőségét hangsúlyozta.
13: Istennekkel elsőrenden hálát adunk a kenyérért, hogy van mit az asztalra tenni, van miért hálát adni, így evés előtt elmondani az imát, hogy jöve Jézus, légy vendégünk, áld meg, amit adtál nékünk. Ugye, és ez azt hiszem, ez szimbolizálja manapság a 21. században is a búzából sült kenyér.
6: A népünnepély este a Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ udvarában folytatódott, ahol lángossal és kürtős kaláccsal várták a vendégeket.
1: A művészet erejével épít hidat a Határtalan összetartozás Rába köztől Vajdaságig címet viselő kiállítás, amely péntek délután nyílt meg a zentai Proscientia Nature alapítvány épületében. A tárlaton a Szélsárkányi fiatal tehetség Kéri Hanna munkái mutatkoznak be. A kiállítást a Kevin Móra István Művelődési Egyesület, a Móra Tehetségpont és a Szélsárkányért Egyesület szervezte meg. Fejős Ornella tudósít.
14: Szebbnél szebb alkotásokat állítottak ki azzal a céllal, hogy a két település jellegzetes épületeit, bizonyos pontjait bemutassa. A tárlat egyébként a kulturális kapcsolatot és összetartozást is jelképezi. Az alkotó a Szélsárkányi Kéri Hanna, aki számára ez a lehetőség nagy mérföldkő volt, hiszen ez az első kiállítása. A tárlat összesen 9 nagy és 4 kis alkotásból áll.
15: A négy híd például, az például zentáról készült, és azért, mert nem csak szélsárkányról akartam, hanem szerettem volna zentát is belevinni, ezért a neten kerestem képeket, és ezáltal ennek a segítségével alkottam meg. A szélsárkányról készült képeket pedig én magam csináltam.
14: A tárlat üzenete, hogy a közös kultúra és az alkotás örömek képes összekötni az embereket. A Kevin Móra István Művelődési Egyesület és a Magyarországi Együtt Szélsárkányért Egyesület között már kialakult egy rendszeres, határokon átívelő kapcsolat, amelyet mára már testvéregyesületi kapcsolatként is említenek. Perpauer Attila, a Móra István Művelődési Egyesület elnöke.
16: És az elkövetkező időszakban pedig szeretnénk ezt folytatni, hogy az ősz vagy a tél folyamán pedig innét Vajdaságból egy a Rába közbe menne egy kiállítónk, és ott tartanánk meg a kiállítást. Én úgy gondolom, hogy ez a határon átívelő projektek, ezek fantasztikusak, hiszen abban segítenek, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz.
14: A tárlat szeptember 4-éig látogatható.
17: Sport.
1: Szoboszlai Dominik ebben a szezonban az egyik csapatkapitány helyettes lesz az angol labdarúgó bajnokságban szereplő Liverpoolnál. Andoni Iraola vezetőedző a Newcastle United elleni vasárnapi idénynyitót megelőző sajtótájékoztatón árulta el az újságíróknak, hogy a holland Virgil van Dijk lesz a csapatkapitány, helyettesei pedig a magyar válogatott középpályás mellett a brazil kapus Alisson Becker és Joe Gomez lesznek. Szoboszlai már a harmadik szezonját kezdi meg a vörösekkel. Ez idő alatt vezéregyéniségé nőtte ki magát a csapatban. Az előző szezonban sokszor egyedül vitte a hátán az egyébként vergődő Liverpoolt. A helyettesi megbízás egyértelmű üzenet tehát a klub részéről, amellyel elismerik a magyar sztár munkáját. A magyar játékos idén nyáron hosszabbított egyébként a Liverpool-lal, 2031-ig kötelezte el magát a gárdánál. A pontos idő 12 óra 18 perc, híradónkat hallották.
17: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén 28 fokot mérnek, sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekedhet. A gomoly felhőzet a csúcsérték 32 fok körül alakul. Vasárnap és hétfőn többnyire napos idő lesz, a hőmérséklet pedig általában az augusztus végére jellemző átlag körül alakul. Kedtől változóan felhős idő várható, helyenként esővel, záporokkal és zivatarokkal, a nappali hőmérséklet viszont kissé emelkedik majd.
18: A régió legfontosabb információi a Szabadkai Magyar
19: és a Régió Rádió hullámhosszán. Reklám következik.
20: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál Kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
21: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
22: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
21: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
22: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
21: Fontora Prémium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
3: Hát akkor?
4: Ma hozzák a 7 napot.
17: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
22: Reklámot hallottak.

0: Nálunk a régi slágerek sem mentek ki a divatból. Szabadkai Magyar Rádió.
1: A legendák nálunk szólnak.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Mert ami jó,
3: az jó.

Régi magyar melódiák. Régi magyar melódiák. A Szabadkai Magyar Rádióban. A régi magyar zenék hullámosszán. A lemez forog tovább, mert a legendák nálunk szólnak.

0: kedvencek, örökzöld melódiák.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió,
2: ahol a nosztalgia a divat.
1: A 107,1 MHz-en.
2: SMR.

0: ajánló következik.
1: Kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban. Vasárnaponként az önök zenés üdvözleteit továbbítjuk 11 és 16 óra között a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Zenei listánkat megtalálják a Pannoner TV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján, a Halasi Tükörben, valamint az internetes közösségi oldalon is. Így gratulálok! Vasárnapi kívánságműsor 11-től 16 óráig a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Ajánlót hallottak.
2: A régi idők slágerei.
3: A 70-es évek kedvencei.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Ahol a retró slágerek laknak. A 107,1-en.

0: rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: a 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?
2: Miért ne?

0: ajánló következik.
1: 107,1
0: Slágergyár, mert kell egy kis nosztalgia.
2: Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en. Bár rá!

0: Reklám következik.
1: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztánlátás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045. Reklámot hallottak.
0: 13 óra van.
2: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
0: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Dédic Szuzanna. A szerbiai kőolajipari vállalat új kérelmet nyújtott be az Egyesült Államok pénzügyminisztériumához különleges engedély kiadására, hogy zavartalanul folytathassa működését. A NISZ köszönetet mondott azoknak a hazai és nemzetközi intézményeknek, amelyek támogatják a vállalat további működésére irányuló erőfeszítéseket. Hangsúlyozva, hogy a vállalat fontos szerepet tölt be a hazai piac kőolaj származékokkal való folyamatos ellátásában. A NISZ számára az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának külföldi vagyonokat ellenőrző hivatala által kiadott jelenlegi működési engedély augusztus 28-án jár le. Az OFAC augusztus 28-áig meghosszabbította a magyar MOL, valamint a JANAF engedélyét is. A MOL az engedély alapján tárgyalásokat folytathat a Gazprom nyelvtel a vállalatban meglévő orosz többségi tulajdonrész eladásáról. Újabb 12 külföldön dolgozó egészségügyi szakember tér vissza Szerbiába. Az Egészségügyi Minisztérium diaszpórával foglalkozó irodájának segítségével a hazatérő orvosok, ápolók és egészségügyi technikusok az ország több pontján állnak munkába. A minisztérium adatai szerint 2024. decemberre óta már több mint 400 egészségügyi dolgozó tért haza külföldről, és kapott munkaszerződést Szerbiában. Pénteken este lezuhant egy kis repülőgép a horvátországi Zára környékén, két ember meghalt, közölték a helyi hatóságok. A rendőrség tájékoztatása szerint a kis repülőgép Csehország felől indult, a horvát légirányítás pedig délután vesztette el vele a kapcsolatot. A két holttestet és a roncsokat a Paklenica Nemzeti Parkban találták meg péntek este, nagyjából 60 kilométerre északkeletre Zára városától. Az utasok állampolgárságát nem közölték. Éneklő közösségek címmel szerveznek több órás foglalkozás sorozatot Vajdaság több településén. A program a Magyarországi Petőfi Kulturális Program, a Nemzeti Művelődési Intézet és a Hagyományok Háza együttműködésével valósul meg. Célja, hogy a helyi kórusok és népdalkörök új népi énekekkel ismerkedjenek meg, és közösen sajátítsák el azokat. A foglalkozásokat Horgoson, Kispiacon és Csókán is megtartják. Településenként 4 alkalommal, minden találkozón más-más tematikájú dalokkal. A program szombaton Horgoson is elindult, ahol első alkalommal találkoztak a résztvevők, míg Kispiacon már második alkalommal rendezték meg. Csókán a következő napokban tartják meg az első foglalkozást.
0: Sport.
3: Szoboszlai Dominik ebben a szezonban az egyik csapatkapitány helyettes lesz az angol labdarúgó bajnokságban szereplő Liverpoolnál. Ardoni Iraola vezető edző a Newcastle United elleni vasárnapi idénynyitót megelőző sajtótájékoztatón árult el, hogy a csapatkapitány továbbra is a holland Virgil van Dijk lesz, 3 helyettesek közül pedig az egyik a magyar válogatott középpályás. Szoboszlai már a 3. szezonját kezdi meg a vörösökkel. A helyettesi megbízás egyértelmű üzenet tehát a klub részéről, amellyel elismerik a magyar sztár munkáját. A magyar játékos idén-nyáron hosszabbított egyébként a Liverpoollal, 2030-ig kötelezte el magát a gárdánál.
0: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén 28 fokot mérnek, a csúcsérték ma 32 fok körül alakul. Vasárnap és hétfőn többnyire napos idő lesz, a hőmérséklet pedig általában az augusztus végére jellemző átlag körül alakul. Kedtől változóan felhős idő várható, helyenként esővel, záporokkal és zivatarokkal. A nappali hőmérséklet pedig kissé emelkedik majd.
4: Helyi hírek és a régió legfontosabb információi.
0: A legjobb retro zenék társaságában.
5: A 107,1 MHz-en.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
6: A főhős ellovagol a messzeségbe.
7: A repülő csészehaj leszáll.
6: Valaki fegyvert ránt.
7: Más pedig szerelmesen ölel.
6: Hatalmas érzelmek, őrült akciók, mély drámák.
7: Ez a film, és ami mögötte van, a zene.
6: Muzsikál a mozi.
7: A 107,1 MHz-en.
8: Híres gangsterfilmek dalaiból válogatunk filmzenei műsorunkban. A Keresztapa, a Nagymenők és a Sepp helyes arcú című alkotások zenéjét hallhatják. Lesz majd folytatás, de majd csak a következő alkalommal. Addig is Muzsikál a mozi, Orosz Ildikóval.
6: Muzsikál a mozi.
7: A Szabadkai Magyar Rádióban.
8: A Keresztapa Mario Puzo azonos című regényéből készül dráma. Az 1972-ben bemutatott világhírű gangsterfilmet Francis Ford Coppola rendezte, és olyan sztárok játszanak benne, mint Marlon Brando, Al Pacino, Robert Duvall és James Caan, majd később Robert De Niro. Zenéjét Nino Rota szerezte.

Minden idők legnagyobb gangsterfilmje, a Keresztapa, az amerikai olasz maffia világát mutatja be. Mi mozgatja a Corleone családot? Hogyan működik a gépezet? Milyen érdekek mentén, milyen módszerekkel érik el, amit akarnak? Don Vito Corleone dolgozó szobájában emberek sorsa. Élet és halál kérdése dől el. Közben a riválisok sem tétlenkednek.

A Keresztapa és két folytatása olyan mélyen beívódtak a tömegkultúrába, hogy aki nem látta, még az is hallott róla, és egészen biztos, hogy szembe jött már vele egy idézet, egy zenei foszlány vagy egy utalás valamelyik másik filmben. Újra definiálta a gangsterfilm fogalmát, és a kritikusok is rajongtak érte.

0: Ajánló következik.
1: Mozidallamok a parkban. A Szabadkai Zsinagóga Alapítvány városlapi hangversenyére várjuk Önöket augusztus 27-én csütörtökön 20 óra 30 perckor a Szabadkai Zsinagóga parkjába. Egy felejthetetlen zenei utazás várja a közönséget a filmtörténet legismertebb dallamaival, többek között a Rocky, a Keresztapa, a Karib-tenger kalózai, Csillagok között, Hegylakó és Valami Amerika című filmekből. A Valami Amerika dallal tisztelettel adózunk Szolnoki Péter emléke előtt. Közreműködik a Virtuózó Orkesztra, Zsigapál koncertmester és zenekarvezető, Alexa Annabella és Koncz Antónió énekművészek, Bognár Georgina harmonika művész és Varga Iván jazz zongora művész. Vezényel dr. Paskó Csaba maestro. A belépés díjtalan. Mindenkit szeretettel várunk.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
4: Muzsikál a mozi.
5: A 107,1 MHz-en.
6: A nagy menők eredeti címén a Goodfellas, Martin Scorsese gangster mozia 1990-ből. A főszerepben Ray Liotta és Robert De Niro látható. Joe Pesci a filmben nyújtott alakításáért elnyerte a legjobb férfi mellékszereplőnek járó Oscar-díjat.

A nagymenőkben a gengszterek világa elcsábítja a fiatalokat, akik a nagymenők árnyékában gyorsan beletanulnak a szakmába. Nem kell hozzá sok idő, és maguk is profikká válnak, és hozzászoknak a vérrel áztatott, ám annál fényesebben csillogó gazdagsághoz.

6 Oscar-díjra jelölték 1991-ben a nagymenőket, ebből egyet nyert el. Joe Pesci, mint legjobb férfi mellékszereplő vehette át a díjat. Pesci alakítását több más díjjal is elismerték. Azt a bizonyos 4 betűből álló szitok szót, amely az angolban F-fel kezdődik, összesen 296-szor használták a filmben, és ennek majdnem a felét Joe Pesci mondta ki.

0: ajánló következik.
1: Kedves hallgatóink, indulunk!
2: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
1: Micsoda?
2: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
1: Gratulálom.
2: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható. Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykor ott kikötött. Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a Tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajokat Manó várja.
1: Szóval maga a fősumá.
2: Tudják, Kis János nagy buli.
1: Képzeljék el, így beszélt, hogy...
3: Rádió Diszkó. Oké. Okay.
2: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
4: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez, akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
5: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Reklámot hallottak.
6: Muzsikál a mozi.
7: A 107,1 MHz-en.
8: A nagymenők tel is tele van jó zenével. Az 50-es években kezdődő történetben később, ahogy a film tovább halad, már ehhez hasonló dalok hallhatók. Muddy Waters és a The Rolling Stones jön.
9: Oh, yeah. Oh, yeah. Everything gonna be all right this morning. Yes, I know. Oh, yeah.

Filmzenei műsorunk végén a Sebbhelyes arcú című 1983-as akciótriller néhány dala következik. Al Pacino alakítja a címszereplőt, Tony Montanát, aki Kubából emigrált az Egyesült Államokba. Esze ágában sincs tisztességes életet élni. Az első adandó alkalommal elszegődik Miami legnagyobb drogbárójához, majd hatalomra vágyik. Hallgassák meg a Sebbhelyes arcú dalait. Ez volt a Muzsikálomozi Orosz Ildikóval.

0: Budapesti Magyar Rádió 107,1 MHz-en.
1: Friss hírek és régi slágerek. Ez az SMR. Köszönjük, hogy minket hallgat.
0: Tartson velünk a folytatásban is.
2: Reklám következik.
3: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
4: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
5: Reklámot hallottak.
2: 14 óra van.
6: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
2: Hírek.
7: Jó napot kívánok, Dédics Szuzanna vagyok. Megnövekedett forgalomra kell számítani a következő időszakban a szerbiai autópályákon, közölte a Szerbiai Autómotoros Szövetség. A fizetőkapuknál egyelőre nincs jelentősebb torlódás, a határátkelőkön azonban több helyen is hosszabb várakozási idő alakult ki. A szerb-magyar határszakaszon Horgos 2-nél a legrosszabb a helyzet. Egyes információk szerint akár 4 órát is várakozhatnak az autósok. Kelebiánál, Királyhalomnál, Bajmoknál és Gyálánál 1-1,5 órás várakozással kell számolni, és a Rábé Kübekháza átkelőnél sem jobb a helyzet. Horvátország felé, Batrovcinál szintén mintegy 2 órás várakozás alakult ki. Az autósokat arra kérik, hogy indulás előtt tájékozódjanak a határátkelők aktuális forgalmi helyzetéről, és lehetőség szerint számoljanak hosszabb menetidővel. A szerb kormány újabb egy héttel meghosszabbította a kőolaj származékokra kivetett jövedéki adó ideiglenes 20%-os csökkentését. Az intézkedés augusztus 30-áig marad érvényben. Ez jelent meg a hivatalos közlönyben. A korábbi határozat augusztus 23-án járt volna le, így az új döntés további egy héten keresztül biztosítja az alacsonyabb jövedéki adó tételeket. Ennek értelmében az ideiglenes jövedéki adó olmozott benzin esetében 61,24 dinár, olmozatlan benzin esetében 57,60 dinár, míg a gázolaj után 59,23 dinár literenként. A döntés Gyuro Macut szerb miniszterelnök írta alá. A kormány az intézkedést a kőolaj világpiaci árának emelkedése miatt vezette be, a magasabb üzemanyag árak hatásának enyhítése érdekében. Új orgona érkezett a Doroszlói Szentkútra. Közösségi oldalukon azt írják, újabb, szép és nagyon fontos fejlesztéssel gazdagodott a kegyhely. Az új hangszer megvásárlását egy névtelenséget kérő jótevő pénzadománya tette lehetővé, teszik hozzá. A bejegyzésben köszönetet mondanak az adományért, és mint írják, a jótevő ezzel közvetetten nem csupán egy hangszert ajándékozott a kegyhelynek, hanem a Szentkút liturgikus életét, az ünnepek és szentmisék méltóbb szolgálatát is segíti. Hozzáteszik, külön öröm, hogy az új orgona még a közelgő kisboldogasszonyi nagybúcsú előtt megérkezett, így szeptember 7-én és 8-án már ez a hangszer is szolgálhatja a közös imádságot a vajdasági magyar közösség egyik legnagyobb vallási kegyhelyén.
2: Sport.
7: A Napredak vendégeként lép pályára a TSC labdarúgó csapata vasárnap a szerbiai másodosztály 5. fordulójában. A topolyai együttes vezető edzője Nenad Miliás nehéz mérkőzésre számít, hiszen a két csapat célja egyaránt a Szuperligába való visszatérés. Mint mondta, a Napredak jól játszik, vasárnap hazai pályán szerepelnek, és valószínűleg sok szurkoló lesz a lelátókon. Bízik benne, hogy lesznek gólok, és a végén a TSC fog győzni, mondta Miliás. A topolyaiak 4 forduló után 8 ponttal az 5. helyen állnak a tabellán, míg a Napredak 10 ponttal a második. A mérkőzést vasárnap 21 órától rendezik a Krusevaci stadionban, a találkozót az Arena Sport 10 közvetíti.
2: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén 28 fokot mérnek, vasárnap és hétfőn többnyire napos idő lesz, a hőmérséklet pedig általában az augusztus végére jellemző átlag körül alakul, vagyis a csúcsérték 30-31 fok lesz. Kettől változóan felhős idő várható, a nappali hőmérséklet pedig kissé emelkedik majd.
8: Slágergyár. Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en. A 107,1 MHz-en. Slágergyár. Mert kell egy kis nosztalgia.
9: Készül a színpad, jönnek a sztárok, a régi kedvencek, kiket nagyon várt.

Szép napot kívánok mindenkinek, illetve szevasztok! Szombat van, és elékezett egy újabb szombati slágergyen elkövetésének a lehetősége idejét, a 107,1-107,9 MHz, és ez egy olyan műsor, ahol az egész világon követhető, ahol van, létezik internet kapcsolódási lehetőség, most már pedig a dzsungelokban is ilyen lehetőség van, és bele is lehet szólni a mai műsor zenei arculatába, méghozzá úgy, hogy a 0-66-36-36-33-as elérhetőséget használjátok, SMS-ben, illetve Viberen keresztül lehet jelentkezni, csak is kizárólag írásban, és vegyétek figyelembe, hogy nosztalgia hangvételű műsorról lévén szó, amit kértek, mi igyekszünk mindenkinek a kedvében járni, aki beleillik ebbe a kategória, persze nincsen minden kőbe vésve, mert a lényeg az, hogy a hallgatók jól érezzék magukat, de időben küldjétek el, hogy megkeressük azokat a ritkán hallgatott felvételeket, ami ki tudja, a hanyadik, milyen polcon porosodnak való lent a pincében, vagy fönn a padláson, kettő között pedig van néhány emelet különbség. Úgyhogy, hölgyeim és uraim, vegyétek ezt figyelembe, azért vagyunk itt, hogy a kedvetekbe járjunk. Kik azok? Hát jó magam, Kis János Manos, a technikai munkatárs, aki mosolyogva üdvözöl benneteket a keverőpult mögül, Sóti Tamás. Egészen este 8 óráig együtt lehetünk ezen a hullám hosszon. Éljetek a lehetőséggel. Az első felvételt jó magam választottam, mert én már csak ilyen vagyok. Egy kellemes, szép nyári napról szól a dal. Kriszre előadásában Sweet Summer Day, hölgyeim és uraim, elindult a mai slágergyár.

A Slágergyár egy nosztalgia hangvételi műsor, és nagy előnyt élveznek azok a felvételek, amelyek ebbe a kategóriába tartoznak, de ahogy szoktam mondani, nincs semmi sem kőbevésve, mert legfontosabbak a hallgatók. És akkor kinyitottam az ablakot, és rájöttem, hogy régi dalt suttog a szél, hiszen a Slágergyár behallatszódik még az ablakon keresztül is.

Lehelik zene kérések, üdvözöl mindenkit, aki velünk van ezen a szombat kora délutánon, jóval a műsor kezdet előtt befutott SMS-sel érhetőségemre. Amit szeretne meghallgatni, így hangzik, vannak kivételek.

3. István és Géza Kiselső jelentkeztek, az állandó hallgatók közül tartoznak, aki jóval általában a műsor kezdet előtt elküldik zenekérésüket, üdvözeltüket, de Márkinak szól a zeneszám. Most kivételesen egy zeneszámot szeretnék küldeni a műsorvezetőnek. Hát ez én vagyok, köszönöm szépen, közelgő szülinapjára. Nem erről kellene, hogy szóljon a műsor, de hát mit akadás, jól esik, amikor gondolnak rám. István és Géza, a Lapalómát szeretnék meghallgatni magyar nyelven.

Szilvius jelentkezett Magyarország, üdvözlet mindenkinek. Tulajdonképpen a Szilvius kérése már jóval a hét közepek táján futott be, és így hangzik, hogy felvétel a zeneszám, aminek a változatát valamelyik műsoromban hallott először, ez így hangzik, hunyd le a szemed.

0: Ajánló következik.
1: Kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban. Vasárnaponként az önök zenés üdvözleteit továbbítjuk 11 és 16 óra között a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Zenei listánkat megtalálják a Pannoner TV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján, a Halasi Tükörben, valamint az internetes közösségi oldalon is. Így gratulálok! Vasárnapi kívánságműsor 11-től 16 óráig a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.

0: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
1: Reklámot hallottak. Apró hirdetések.
2: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
2: a 024 222 638-as számon.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kisradanovácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adnak. 024 544 431, illetve 064 161 06 25 a hívható telefonszám. Háziasszonyok, figyelem, megkezdték a paradicsomlé árusítását augusztusban a Szabadkai kaszárnya mögött a Vukmándusi utca 17-es szám alatt. Érdeklődni a 063 822 67 39-es telefonszámon lehet. 063 822 67 39 a hívható telefonszám. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannoner TV honlapján is, a www.pannonertv.com-on.
2: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
1: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
2: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
1: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
2: 222 638-as számon.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
2: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
4: A lemezlovas, Kis János.
5: Illetve szerénységem, Manu.
6: Ő az, ki így köszön.
7: Szavaztok.
6: Megjöttem, szia-szia, srácok.
7: És ebben ő az élet, én vagyok az, akihez befutottak a zenekérések, illetve ahogy szoktam mondani,
4: ahova befutottak a zenekérések.
7: Rozália Kanizsáról jelentkezik, és a bíbor orgonát szeretné meghallgatni.

Matilda Szabadkáról jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, főleg a fiának, aki Ausztriában az interneten hála követi ezt a mai műsort, és olyan felvételt szeretem meghallgatni, amit először ebben a műsorban, vagy valamelyik hasonló műsoromban hallott, hogy bácska, hazahív a szív. Hú, az egy olyan felvétel azoknak, akik valahol a szülő hazáitól távol vannak, hogy általában hogy eléggé ugyan szíven találó zeneszám, lehet, hogy Matilda is erre gondolt, hogy ezt szeretné elérni, hát bácska, hazahív a szív.

Ír ma SMS-ben jelentkezett, üdvözlet a stúdióban dolgozóknak, a műsorvezetőnek és a technikusnak, valamint a hallgatóknak. Ezen kívül szép napot ki a párjának, Istvánnak, barátnőnek, Marikának, Katicának és Ellának, és azt a felvételt szeretné meghallgatni, melynek a címe: Nézz le rám, ó Istenem!

Bruce Willis felvétele következik Slavica kérésére, üdvözöl mindenkit, és azt a felvételt szereti meghallgatni, mert a lényege, hogy az utolsó tánc az legyen az enyém. Save the last dance for me.

Két felvétel következik szoros egymás utánban a hírek előtt. Az első felvétel egy csantveri hallgató név szerint Lenke kérésére fogom teljesíteni az Apostol Együttes előadásában a Homokvár című felvételt, majd utána Francis Goya fogja pötyögtetni gitárját, és figyelmetekbe ajánlom ezt a zeneszámot, felvételt. Ha van kedvetek, időtök, lehetőségetek, nézzetek utána az interneten, a YouTube-on, mert arról van szó, ezt nem csak hallgatni, látni kell ezt a felvételt, hogyan kell egy férfi egy nővel, hogy táncoljon, hogy szó nélkül mindenki is értse, hogy miről is van szó közöttük.

0: Reklám következik.
1: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztánlátás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
2: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
3: Reklámot hallottak.
4: 15 óra van.
5: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
4: Hírek.
6: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Dédics Szuzanna. Mintegy 980,6 millió dinár értékű állami segélycsomagot hagyott jóvá a szerb kormány. Az intézkedéseket lehetővé tevő törvényjavaslat hétfőn kerül a szerb parlament elé, jelentette be Siniša Mali miniszterelnök helyettes, pénzügyminiszter. A tervek szerint az egyszeri pénzügyi támogatások kifizetése szeptember 14-én kezdődik. A nyugdíjasok a nyugdíjuk összegétől függően 20 000, 27.500 vagy 35.000 dinár támogatást kapnak. A legmagasabb 35.000 dináros összeget a legalacsonyabb nyugdíjjal rendelkezők kapják. A pénzügyminiszter közlése szerint szeptember 22-én kezdődik a 6.000 dináros egyszeri támogatás kifizetése is az arra jogosult nagykorú állampolgároknak. Siniša Mali azt is bejelentette, hogy várhatóan 10 napon belül döntés születik a bérek és a nyugdíjak emeléséről. Egyúttal emlékeztetett arra, hogy a jövő évi minimálbér eléri majd a 600 eurót. Mark Rutte NATO főtitkárral egyeztet hétfőn vagy kedden Alexander Vučić szerb elnök az Ibar folyón átívelő Észak- és Dél-Mitrovicát összekötő főhíd esetleges újbóli megnyitása kapcsán. Vučić Leskovácon azt mondta, Szerbia továbbra is azt kéri, hogy ne engedélyezzék a híd megnyitását, és a KFOR erőket se vonják ki onnan. A szerb államfő hangsúlyozta, hogy továbbra is kiáll a koszovói szerbek jogai és megmaradása mellett. Mint mondta, nem tudjuk, hogy sikerül-e teljes mértékben elérniük céljaikat, de bízik abban, hogy a NATO főtitkára meghallgatja Szerbia álláspontját. A híd jelenleg a gyalogosok és kerékpárosok előtt nyitva áll, a közúti forgalom azonban továbbra sem haladhat át rajta. A kérdés azután vált ismét különösen érzékenyé, hogy a KFOR fokozatosan átadja a híd biztosításában betöltött szerepét a koszovói rendőrségnek. Megnövekedett forgalomra kell számítani a következő időszakban a szerbiai autópályákon, közölte a Szerbiai Automotoros Szövetség. A fizető kapuknál egyelőre nincs jelentősebb torlódás, a határátkelőkön azonban több helyen is hosszabb várakozási idő alakult ki. A szerb-magyar határszakaszon kora délután Horgos 2-nél volt a legrosszabb helyzet. Kelebiánál, Királyhalomnál, Bajmoknál és Gyálánál is számottevő várakozással kell számolni, és a Rábé kübekháza átkelőkön nél sem jobb a helyzet. Horvátország felé Batrovcinál szintén mintegy 2 órás várakozás alakult ki. Az autósokat arra kérik, hogy indulás előtt tájékozódjanak a határátkelők aktuális forgalmi helyzetéről, és lehetőség szerint számoljanak hosszabb menetidővel.
4: Sport.
6: A pole pozícióból rajtoló George Russell, a Mercedes versenyzője nyerte a Forma 1-es holland nagydíj szombati sprint futamát. A 28 éves brit pilóta mögött Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője ért célba másodikként, míg a brit Lando Norris, a McLaren világbajnoki címvédője a 3. helyen zárt. Az összetettben éllovas Andrea Kimi Antonelli negyedik lett, így a fiatal olasz növelte az előnyét közvetlen üldözőjével, a hétszeres VB győztes Lewis Hamiltonnal szemben, aki a rövid távú viadalon hetedikként végzett. A holland nagydíj a 16 órakor kezdődő időmérő edzéssel folytatódik.
4: Időjárás.
6: Szabadkán most 29 fokot mérnek, holnap, illetve hétfőn többnyire napos idő lesz, a hőmérséklet pedig az augusztus végére jellemző átlag körül alakul, 30-31 fokot mérhetünk majd. Kettől változóan felhős idő várható, és a nappali hőmérséklet kissé emelkedik majd.
0: Aktuális.
3: Aktuális.
4: Érdekes.
3: Érdekes.
4: Hallgasson bennünket
0: a Régió Rádió hullámain is.
7: A Régió Rádió hullámain is.
8: Slágergyár. Slágergyár. Slágergyár. Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en. A 107,1 MHz-en. Slágergyár. Slágergyár. Mert kell egy kis nosztalgia.
9: Majd műsorodnak második órában léptünk, egy olyan felvétellel fogok indulni műsorodnak ebben a részében, ami tulajdonképpen, hogy is mondjam, próbáljuk meg ezzel a felvétellel. Zséda és Dolhai Attila legyen az előadójának a zeneszámnak, mert egy ölelésben nagyon sok minden rejlik, üzenet, titkos üzenet, ki nem mondott szavak, mert az az egy ölelés lehet egy egész új világnak a kezdete.

A következő zeneszámot Kornélia kérésére fogom lepörgetni, aki Szabadkáról jelentkezett. Üdvözlet mindenkinek, aki ezen szombat kora délután velünk van. A dalt Kornélia kérésére Cserháti Zsuzsa és Korda György közösen fogják előadni, és a dal címe Maradj még!

A Kelebiáról jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, és a Szép nyári este című zeneszámot szeretné meghallgatni. Nos, kedves Etelka, ez valóban a dal címe, előadó a Delhusa, John.

A következő zeneszáma egy állandó hallgató kedvében szeretnék járni. Egy olyan dalról van szó, amit többen is adnak elő, de ő azt a változatot szereti meghallgatni, szerintem, amit Agneta Falckog fog előadni. Ki is ez az Agneta? Hát tulajdonképpen a Zaba együttes szőke énekesnője, aki szóló karriert is próbálkozott vele. Hát nem nagy, nem túl nagy, de nem is kis sikerrel. A dal címe, amit most választottam tőle, mert ezt szeretik meghallgatni, Love Me With All Your Heart. Szeress, ha már szeretsz, teljes szívedből, mert csak úgy van értelme.

És kedves slágerekkel hallgató, a következő felvétellel neked szeretnék kedveskedni, bőröd alá bújni, elrabolni a szívedet, hogy úgy érezzed, hogy a szomba slágergyál nélkül, hát olyan se füle, se farka szombat lenne. Miért? Mert veled álmodom.

A következő elszállat, amit teljesíteni fogok, Manyi aláírással futott be. Pihentető hétvégét kíván a barátnőjének és a stábnak, akik dolgoznak, és a Köbek a vízparton című felvételt szeretné meghallgatni. Most, kedves Manyi, ezt a felvételt Dobos Attila fogja most előadni.

Jöttél, ki tudja honnan és merről. Ezt én sohasem kutatom. A sors, mint a víz, sodort hozzám. Találkoztunk, mint kövek a vízparton. Jöttél, ki tudja honnan és merről. Itt jársz már az én utamon. Többé nem visz el senkit tőlem. Nem válunk el, mint kövek a vízparton.

tudja honnan és merről. Most már velem élj, akarom.

Ambrus kéri felvétele következik. Ilonka kérések, üdvözöl mindenkit, egy nagyon aktuális téma következik. Ez a nyári szerelem.

0: ajánló következik.
1: Két nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak. Ezen a délutánon.
4: A Manó a mikrofonnál. Most a Szabadkai Magyar Rádió muzsikál.
5: Azt hiszem, kedves lágegyel hallgatók, egy nem mindennapi felvétel következik. Elvégre egy műsorvezetőnek nem csak az a dolga, hogy az ismert zeneszámokat lepörges, amit a hallgatók kérnek tőle, hanem kicsikét több is, sokkal több is lehet, mert vannak zeneszámok, amikor lehet, hogy hallottatok valahol, táncolhatok is rá, jól éreztétek magatokat, de nem tudjátok, mi volt az, és hogy lehetne az új

meghallgatni, mert nem tudjátok a címét, nem tudjátok az előadóját, vagy pedig egy teljesen új valamit fogtok most megismerni. Nekem teljesen mindegy, lényeg az, hogy jól érezzétek magatokat, írjátok meg a véleményeteket, ha van. A mai műsor keretében úgy gondolt, hogy 2-3-4 ilyen zeneszámot lepörgetek, szoktam ilyesmiket csinálni, és ha tetszik, akkor megírjátok, ha nem tetszik, azt is megírhatjátok. Azt összehúzott szemöldökkel fogom elolvasni, de elfogadom a kritikát, és ha meg tetszik, az, hogy most következik, csak annyit kell jövőben írni, hogy budapesti sárga villamos, ezt kérem.

Raus István, Vibrant keresztül jelentkezett, üdvözlet a stúdióban dolgozóknak. Párjának, Irmának szerete kedveskedés felvétellel a mai műsoron keresztül. Hú, milyen sokat mond a dalnak a címe. Ez így hangzik. Te vagy az én világom.

Wow, micsoda visszajelzések jönnek arra a felvételekre, amelyeket először hallottak. Hát tulajdonképpen az igazság, kedves slágergyengyel hallgatók, hogy olyan felvétel nincs, ami csak nekem van meg, ami nekem megvan, máskannak is meg lehet. Legfeljebb kicsikét több zeneszámot tudok meghallgatni, tudok ajánlani olyan dolgokat, és jó első érzés, hogy vannak, amelyeket úgy értékeltek, hogy wow, de jó, és jövőben fogjátok kérem kérni őket. Megpróbálkozok még egy, kettő, három a mai műsor közben, mert nem szeretném az egész műsort új zenével tölteni. Ha nagyon akarnám, talán még azt is meg tudnám tenni. Legyen egy olyan felvétel, ami arról az estéről, az éjszakáról szól, amelyik holdfénye alatt megkedveltük, megszerettük egymást. Hol is volt ez? Portofino holdja alatt. Luna di Portofino.

0: ajánló következik.
1: Készen állsz a kihívásra? 5. Bácska szíve pálinka verseny Szent Tamáson. Idén 5. alkalommal keressük a környék legjobb párlatát. A pálinka minták a falu gazdászirodákban adhatók át, a bírák idén is a Szent Miklós pálinka lovagrend tagjai. Nevezési határidő augusztus 28-a. A vándorserleg a falu legjobb pálinka tulajdonosának jár, melyet a Szent Tamási pálinkák közül választanak ki. Hozd el a legjobb mintádat, és mérettesd meg a zsűrivel. Díjkiosztó szeptember 12-én 18 órakor a templom búcsú keretében. A verseny után a vendégek is megkóstolhatják a pálinka mintákat. Ne maradj le erről az ízes élményről. Bővebb információ a 063 77 69 528-as telefonszámon. 063 77 69 528.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
4: Slágergyár. Slágergyár. Slágergyár. Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en. Slágergyár. Mert kell egy kis nosztalgia.
5: A zenekérés Matild aláírása Csantavérről futott be. Üdvözlet mindenkinek, és az Egy kis nyugalmat című dalt szeretnének hallgatni.

A következő pár percben Orsi és Manyi kérésére fog lepörgetni a zeneszámot, amivel barátunknak, Szilviának szeretnék kicsikét jobb napot okozni, felvidítani, mosolycsalni az arcára, és rám bíztátok, kedves Orsi és Manyi, a választást. Tehát akkor legyen az a felvétel, például, hogy képzelje el, barátnőtök, egy romantikus séta a budapesti Lánchíd árnyékában valakivel, majd utána Ricky King pötyögteti gitárját a hírad előtt, addig, amíg félben nem szakítom, és ne felejtjétek el a híradó után, visszacsücsenek ide, és folytatom, amit most abba hagyok.

0: ajánló következik.
1: Mozidallamok a parkban. A Szabadkai Zsinagóga Alapítvány városlapi hangversenyére várjuk Önöket augusztus 27-én csütörtökön 20 óra 30 perckor a Szabadkai Zsinagóga parkjába. Egy felejthetetlen zenei utazás várja a közönséget a filmtörténet legismertebb dallamaival, többek között a Rocky, a Keresztapa, a Karib-tenger kalózai, Csillagok között, Hegylakó és Valami Amerika című filmekből. A Valami Amerika dallal tisztelettel adózunk Szolnoki Péter emléke előtt. Közreműködik a Virtuózó Orkesztra, Zsigapál koncertmester és zenekarvezető, Alexa Annabella és Koncz Antónió énekművészek, Bognár Georgina harmonika művész és Varga Iván jazz zongora művész. Vezényel dr. Paskó Csaba maestro. A belépés díjtalan. Mindenkit szeretettel várunk.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
4: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natura konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
5: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
3: Reklámot hallottak.
0: 16 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
6: Híradó.
7: Indul az utolsó nagy hajrá az autópályákon és a határátkelőkön. Szerbiában több helyszínen is folytatódik a tűz elleni küzdelem. Bemutatkoztak a táncosok, hivatalosan is megnyílt Etnopolis, elstartolt a 25. Interetno Fesztivál. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Dédics Szuzanna, következnek a részletek. A következő napokban egyre nagyobb torlódásokra lehet számítani a határátkelő helyeken. A nyaralási szezon végéhez közeledve és az iskolakezdés előtt ugyanis jelentősen megnövekedhet a forgalom, ami hosszabb várakozási időt is eredményezhet. A nyaralókat felváltják a szabadságukról Nyugat-Európába visszatérő vendégmunkások, így leginkább Magyarország irányába kell majd torlódásra számítani. Már ma is érződött az augusztus vége a határátkelő helyeken. Pető Attila riportja.
8: Szombaton egyes szerb-magyar határátkelő helyeken viszonylag gördülékenyen haladt a forgalom, máshol azonban az utazóknak több órás várakozással kellett számolniuk. Az iskola kezdés előtti utolsó szakaszban járunk, ezért a határátkelőkön megnövekedett forgalomra és torlódásokra kell számítani. Az illetékesek arra hívják fel az utazók figyelmét, hogy felkészülten a várható torlódásokat is figyelembe véve induljanak útnak. A kora délutáni órákban a Horgos-1 határátkelőnél a szerb oldalon valamennyi átléptető kapu működött. Az utazók körében nem volt tapasztalható különösebb feszültség. Zeliha Törökországból. Egy órája várok, Bulgáriában 4 órát vártam. Ez még rendben van. Aris Görögországból. Napközben nem gondoltuk, hogy ekkora lesz a torlódás. Körülbelül fél órája várakozunk. Kár az embereket ennyit várakoztatni. Szerintem ezt gyorsabban is meg lehetne oldani. A Magyarországról Szerbiába érkező utazók beszámolói szerint a magyar oldalon fennakadás nélkül zajlott az átléptetés. Gelencsér Károly Magyarországról.
9: Magyarországról jöttünk, Somogy megyéből is Horgosra jöttünk egy vadászcsoporttal vadászni.
8: És mennyi időt kellett várakozniuk a határon?
9: Végül is nem sokat, hanem itt beszélgettünk, a Magyarországon ott megnézték a fegyvereket, meg a papírokat, itt is megnézték a papírokat, pont most kaptuk vissza, szerintem ilyen 15 percet.
8: Tehát nincs nagy torlódás a magyar oldalon.
9: Mi nem vettük észre, ott se a kifele menőben, ott sokan voltak, de befelé teljesen gördülékeny volt. Mondom, a fegyverek miatt kellett, meg a lőszert ellenőrizték.
8: Merőben más volt a helyzet a Horgos 2 határátkelő szerb oldalán, ahol az utazók több órás várakozásról számoltak be. A nagy meleg miatt a hosszú várakozási időt többen nehezen viselték. Arda Hollandiából.
10: It's terrible.
8: Borzalmas, igen, nagyon borzalmas. Azt írták, hogy 30 percet kell várnunk, de szerintem már egy órája itt vagyunk.
10: One hour here, I think.
8: Kelebiánál, Királyhalomnál, Bajmoknál és Gyálánál szintén egy, másfél órás várakozással kellett számolni, és a Rábéküvegháza átkelőnél sem volt jobb a helyzet. Az elkövetkező időszakban komoly sorokra kell számítani Magyarország irányába, így aki utazni tervez, az mindenképpen vegye ezt figyelembe, figyelmeztetnek az illetékesek.
7: Szerbiában több helyszínen is folytatódik a tűz elleni küzdelem. A szerbiai belügyminisztérium tájékoztatása szerint a tűzoltásban minden rendelkezésre álló erőt és eszközt bevetettek. Bálint Csaba a mikrofonnál.
6: A szerbiai RTV beszámolója szerint a legnehezebb a helyzet a Deliblati homokpusztán, ahol tegnap óta egy orosz Iljuszin repülőgép is segíti a tűzoltását. Fehér templom területének egy részén rendkívüli helyzetet hirdettek, a Truino Naselje nevű település részlakosságát pedig evakuálták. Továbbra is ég a tűz a Stolovi hegységben is. A Kladovo környékén és a Fruskagorán keletkezett tüzeket eloltották. A középkori Maglics erőd biztonságban van, és nincs veszélyben a Stolovi hegység csúcsain kitört tűz miatt, erősítette meg a Krájevói tűzoltó és mentő zászlóalj. Luka Csáusic, a rendkívüli helyzetekért felelős szektor vezetője közölte, hogy Szerbia elfogadta az Európai Unió segítségét, amelyet az aktivált uniós polgári védelmi mechanizmuson keresztül ajánlottak fel az erdő és bozót tüzek elleni küzdelemhez, elsősorban a Deliblati homokpusztán, illetve szükség esetén az ország más területein is. Elfogadták az Európai Bizottság közvetlen irányítása alatt álló stratégiai tartalékból felajánlott 4 Black Hawk helikoptert is, amelyeket Romániában, Csehországban és Szlovákiában állomásoztatnak. Egy helikopter Romániából érkezne, 2,6 tonna vízszállítására alkalmas kapacitással, 2 Csehországból egyenként 3,5 tonnás vízszállító kapacitással, egy pedig Szlovákiából szintén 3,5 tonnás kapacitással. Emellett Németország egy 55 fős tűzoltó és mentőcsapatot, valamint 24 járművet, Románia pedig egy 69 fős csapatot és 15 járművet ajánlott fel. Csáusic szerint a helikoptereket és a csapatokat elsősorban a Deliblati homokpusztán vetik be, szükség esetén azonban Szerbia más területein is alkalmazhatják őket.
7: Mintegy 980,6 millió dinár értékű állami segélycsomagot hagyott jóvá a szerb kormány. Az intézkedéseket lehetővé tevő törvényjavaslat hétfőn kerül a szerb parlament elé, jelentette be Siniša Mali miniszterelnök helyettes, pénzügyminiszter. A tervek szerint az egyszeri pénzügyi támogatások kifizetése szeptember 14-én kezdődik. A nyugdíjasok a nyugdíjuk összegétől függően 20 000, 27.500 vagy 30 5000 dinár támogatást kapnak. A legmagasabb, 35 000 dináros összeget a legalacsonyabb nyugdíjjal rendelkezők kapják. A pénzügyminiszter közlése szerint szeptember 22-én kezdődik a 6000 dináros egyszeri támogatás kifizetése is az arra jogosult nagykorú állampolgároknak. Az állami csomag más társadalmi csoportokat is érint. Siniša Mali azt is bejelentette, hogy várhatóan 10 napon belül döntés születik a bérek és a nyugdíjak emeléséről. Egyúttal emlékeztetett arra, hogy a jövő évi minimálbér eléri majd a 600 eurót. Új orgona érkezett a doroszlói Szentkútra. Közösségi oldalukon azt írják, újabb szép és nagyon fontos fejlesztéssel gazdagodott a kegyhely. Megérkezett a Szentkút új Viscont Cantorum Duo Plus orgonája. Az új hangszer megvásárlását egy névtelenséget kérő jótevő pénzadománya tette lehetővé, teszik hozzá. A bejegyzésben köszönetet mondanak az adományért, és mint írják, a jótevő ezzel közvetetten nem csupán egy hangszert ajándékozott a kegyhelynek, hanem a Szentkút liturgikus életét, az ünnepek és szentmisék méltóbb szolgálatát is segíti. Hozzáteszik, külön öröm, hogy az új orgona még a közelgő kisboldogasszonyi nagybúcsú előtt megérkezett, így szeptember 7-én és 8-án már ez a hangszer is szolgálhatja a közös imádságot a vajdasági magyar közösség egyik legnagyobb vallási kegyhelyén. Hivatalosan is elstartolt a 25. Interetno-fesztivál. A tegnapi megnyitón Szabadka polgármesterének nevében Srügyen Szamardzsics polgármesteri tanácsos köszöntötte a közönséget, és nyitotta meg a rendezvényt. Egyúttal köszönetet mondott a szervezőknek és a fellépőknek, akik lehetővé tették, hogy a világ számos kultúrája ismét eljöjjön Szabadkára. Az estet a Fitos Dezső Társulat Transzilvánia Express című előadása nyitotta meg. A Táncszínházi produkció különleges erdélyi időutazásra invitálta a közönséget, ezt követően pedig a fesztivál vendégegyüttesei mutatkoztak be. Balázs Andrea beszámolója.
10: A megnyitón Srdjan Samardzic hangsúlyozta, hogy az Interetno Fesztivál gazdag műsorkínálata kiváló alkalmat ad a különböző népek hagyományainak megismerésére. Örömét fejezte ki, hogy a város napokig ismét a különböző szokások és a világ minden tájáról érkező kultúrák központjává válik. A megnyitó idejére szinte teljesen megtelt a Városháza melletti tér.
11: Interetno Fesztivál puni 25 godina.
10: Bodrogi Hajnak, a szervező Népkör MMK ügyvezető igazgatója azt mondta, idén a jubileumi fesztiválon a táncszínházas produkciókat preferálják.
12: Ez egy újítás, nem igazán van alkalmuk ilyen jellegűt látni Szabadkán, és mi szeretnénk egyre többet alkalmazni ezt a formát.
10: A Fitas Dezső társulat is ilyen jellegű előadást hozott. A Transzilvánia Express című táncszínház Erdély sokszínű hagyományait, táncait és a zenei világát idézte meg, miközben a múlt és a jelen találkozásán keresztül mutatta be a térség kulturális örökségét. Fitas Dezső, a Fitas Dezső társulat művészeti vezetője.
13: Át fogunk robogni. Hát Erdélyen, és gyakorlatilag teljesen Moldvától Gyimesen át begurulunk Vásárhely környékére. Mezőség, Kalotaszeg és a cigány kultúra is persze részesévé válik, és az egész kötője pedig a vonat.
10: A nagy színpadon ezt követően a magyarországi, bolíviai, indonéz és csilei együttesek, valamint a szerb csoportok léptek közönség elé. A bolíviai táncosok színes, gazdagon díszített népviseletben mutatták be hazájuk hagyományait. Az együttes már harmadik alkalommal vendégeskedik Szabadkán. Wandaya Pu, bolíviai táncos. A mi viseletünk, amiben érkeztünk, Potosz tartományból való, nagyon díszes, nagyon virágos, és a kalap alsóbb és felsőbb rétegeinek is spirituális jelentése van, ezért ilyen színes. A virágmotívumokat is nagyon szeretjük. A második nap programját a fesztiválklubban Csonka Ferenc és zenekara koncertje zárta, ahol késő estig tartott a mulatság. Az Interetno ma este 7:30-tól a Róka tánc című mesés komédiával folytatódik.
7: A pontos idő pedig 16 óra 10 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. A mai nap az elfogadás fontosságáról szólt Topolyán. Újabb értékes trófeát szerzett Világos Adrianna. Jönnek a részletek. A tolerancia jegyében idén is összegyűltek a fogyatékkal élőket tömörítő egyesületek tagjai a Topolyai tó partján. A rendezvényre ezúttal rekordszámú résztvevő érkezett több országból is. A közös programok és sportaktivitások mellett a nap a tapasztalatcseréről, a barátkozásról és az elfogadás fontosságáról szólt. Balázs Zita és Dudás Dániel riportja.
14: Mintegy 22 egyesület, 150 tagja vett részt a Tolerancia napján a Topolyai tópartján, ami a rendezvény történetének eddigi legmagasabb részvételi száma. Szerbia számos részéről, valamint Horvátországból, Bosznia-Hercegovinából, Észak-Macedóniából és Magyarországról is érkeztek vendégek. A rendezvény célja ezúttal is az elfogadás segítése, valamint a különböző közösségek közötti kapcsolatok erősítése volt. Furcsa Józsefné, a Magyar Szklerózis Multiplex Betegek Szövetségének elnöke.
15: Azt gondolom, hogy mi valamennyien esembetegek vagyunk. És fontos az, hogy egymásnak a programjait, problémáit, jó gyakorlatokat, rossz gyakorlatokat egymásnak átadjuk. Azt gondolom, hogy ez a legfontosabb. És ezért fontos, nem beszélve arról, hogy igazán nagy jelentősége van az ismerkedésnek is. Hogy ott hogy élnek az emberek, mi hogy élünk, mit tudunk egymásnak átadni, ami mindenki számára fontos lehet.
14: A rendezvényen nem csak a szklerózis multiplexben megbetegedetteket tömörítő egyesületek képviseltették magukat, hanem számos olyan szervezet is, amelyek a más fogyatékkal élő emberek támogatásával foglalkoznak. A résztvevő egyesületek létszáma is igen változatos. Voltak olyan szervezetek, amelyek mindössze 10 tagot számlálnak, míg a legnagyobb egyesület tagsága eléri a 65 főt is. Pap Julianna, a Bács-Fekete-hegyi Izida Anya és Gyermekvédelmi Egyesület tagja.
16: Ezek az alkalmak azok, amikor valahogy be akarnánk mutatni a környezetünknek, hogy itt vagyunk, élünk, alkotunk, és szerintem ez nagyon jó dolog, hogyha több egyesületből eljövünk, és közösen mutassuk meg ezeket az értékeket, amik bennünk vannak, és ezzel is talán rámutatunk arra, hogy hát egy kis figyelmet, segítő kezet, ha szükség van, nyújtsanak felénk.
14: A résztvevőket sportolási lehetőségek is várták, ahol mindenki kipróbálhatta magát. A rendezvényen egy kisebb kiállítást is rendeztek, ahol a fogyatékkal élők által készített alkotásokat mutatták be. A nap célja a barátkozás, a tapasztalatok megosztása, valamint az egymás iránti elfogadás és megértés erősítése volt. Nyeső Paul, a Tobolyai Kisbácska Szklerózis Multiplex Egyesület elnöke.
17: A mai napon ez ugye, ahogy mondtam, sportrendezvény, tehát a mi lehetőségeinkhez híven ugye olyan sportaktivitásokat rendezünk, ez pikádó, lapocskadobálás, botjázás, de a fő lényeg az, hogy sokan összejöjjünk, barátkozzunk, eszmecsere az országok között.
14: A program részeként a hosszú évekre visszatekintő együttműködést is megerősítették. A Tobolyai Egyesület és a horvátországi partnerük több mint 10 éve dolgozik együtt. Kapcsolatukat most egy erről szóló megállapodás aláírásával is megerősítették.
7: Új támogatóval bővül a Hajdújárási Vinogradár labdarúgó klub. A szabadkai Szubotics-Kenyuskice Állatvédő Egyesülettel kezdenek együttműködést. A partnerség keretében a jövőben minden hazai mérkőzés előtt bemutatnak egy-egy kutyust, amely szerető gazdira vár. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a gazdátlan állatok örökbefogadására, valamint az állatvédő szervezet munkájára, olvasható a klub hivatalos Facebook oldalán. Az első örökbe fogadásra váró négylábút a jövő szombati Lokomotíva elleni bajnoki nyitány előtt ismerhetik meg a szurkolók. A Vinogradárnál úgy vélik, így a sport mellett fontos szerepet kap a gyerekek felelős és együttérző szemléletének kialakítása is. Éneklő közösségek elnevezéssel tartanak több órás foglalkozást Vajdaság több településén. A program a Magyarországi Petőfi Kulturális Program, a Nemzeti Művelődési Intézet és a Hagyományok Háza összefogásával valósult meg. Célja, hogy a helyi kórusok, népdalkörök új népi énekekkel ismerkedjenek meg. Fejős Ornella tudósít.
18: A levegővétel gyakorlásával és a skálázással vette kezdetét a foglalkozás Horgoson. Az esemény lehetőséget kínál arra, hogy a résztvevők együtt énekeljenek, új dalokat sajátítsanak el, valamint tovább gazdagítsák népzenei ismereteiket. A programot egyébként Horgoson most először tartották meg, míg Kispiacon másodszor, Csókán pedig még csak a következő napokban szervezik meg. Pásztor Klárát, a Horgosi Bartók Béla Magyar Művelődési Egyesület művészeti vezetőjét hallják.
19: Kétszer voltunk Kispiacon már ezen az ilyen rendezvényen. Én nekem nagyon tetszett, megtanultunk több dalt, kispiaci dalokat először is, és akkor utána másik órán már zenekarra énekeltük, és ez egy nagyon élvezetes dolog volt.
18: Az ilyen programok nem csak a népzenei hagyományok megőrzésében játszanak fontos szerepet, hanem közösségformáló erejük is jelentős. A horgosi népdalok többsége pedig a szerelem és a lakodalmas világ köré épül. Emelte ki Komáromi Lepár Krisztina, énektanár.
20: Az az egyik nagyobb ága, majd inkább így fogalmazom a horgosi népdaloknak, ahol a bulizás, ahol a szerelmes dallamok, tehát a leány, a legénnyel való kapcsolata épül, úgyhogy én nagyon-nagyon szeretem ezt a horgosi népdaloknak a magát, a kifejezését, ami, ahogy ugye ők megszólalnak, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy ezt így tovább is tudjuk adni.
18: Az éneklő közösségek elnevezésű esemény az egész Kárpát-medence magyar közösségeiben működő program. A Magyarországi Petőfi Kulturális Program, a Nemzeti Művelődési Intézet és a Hagyományok Háza összefogásával valósult meg. Juhász Gyulát, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet népzenei munkatársát hallják.
21: Olyan falvakat keresünk fel, ahol működnek kórusok, népdalkörök, és a helyi népdalanyagot egy felkért mentor, pedagógus által kicsit áténekeljük, újakat tanulunk, kicsit a technikára odafigyelünk, és összehozzuk, összeénekeljük a közösséget.
18: A programot 4 alkalommal szervezik meg, mindig más-más tematikájú dalok elsajátításával.
7: Sport. A Napredak vendégeként lép pályára a TSC labdarúgó csapata vasárnap a szerbiai másodosztály 5. fordulójában. A topolyai együttes vezetőedzője Nenad Miljas nehéz mérkőzésre számít, hiszen a két csapat célja egyaránt a Szuperligába való visszatérés. Mint mondta, a Napredak jól játszik, vasárnap hazai pályán szerepelnek, és valószínűleg sok szurkoló lesz a lelátókon. Bízik benne, hogy lesznek gólok, és a végén a TSC fog győzni, mondta Miljas. A topolyaiak 4 forduló után 8 ponttal az 5. helyen állnak a tabellán, míg a Napredak 10 ponttal a második. A mérkőzést vasárnap 21 órától rendezik a Krusevaci stadionban, a találkozót az Arena Sport 10 közvetíti. 3. helyen végzett Világos Adrianna a Gyémánt Liga női gerelyhajító versenyén. A kishegyesi atléta 62,28 méteres eredménnyel szerezte meg a bronzérmet. A versenyt a japán Haruka Kitaguchi nyerte 64,90 méterrel, a második helyen pedig a kolumbiai Flor Denis Ruiz Hurtado végzett 64,29 méteres dobással. A női gerelyhajítók Gyémánt Liga szezonja a szeptember 4-én és 5-én megrendezendő brüsszeli döntővel zárul, ahol az is eldől, ki nyeri az idei sorozatot. A pontos idő 16 óra 19 perc, híradónkat hallották.
2: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén 28 fok van, vasárnap és hétfőn többnyire napos idő lesz, a hőmérséklet pedig általában az augusztus végére jellemző átlag körül alakul. 2-től változóan felhős idő várható, helyenként esővel, záporokkal és zivatarokkal, a nappali hőmérséklet pedig kissé emelkedik majd. Én mára köszönöm megtisztelő figyelmüket, holnap 10 órától Becker Róbert érkezik friss információkkal.
0: Nézze a Pannon Televízió hírműsorait híradó este 17:30 és 8 órától.
4: Slágergyár. Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en. Slágergyár. Mert kell egy kis nosztalgia.
22: Mai műsorunk 3. órában járunk. Egy Jack Jersey felvételt választottam. Valahol a 60-as években volt meglehetősen népszerű a Jack Jersey, és állítólag minden hasonlóság közt és Elvis Presley hang előadása között a véletlen dolga. Oké, rendben van, hiszek a véletlenekben, hiszen kedvelem ezt az előadót. A dal címe, amit választottam tőle, Blue Brown Eyed Lady, egy szomorú, barna szemű hölgy.

A születésnapi köszöntő következik. Mónika Palicsa jelentkezett, és anyjának, Dózsai Etelnek Kelebján szeretne születésnapjára kedveskedni. Egy felvétel a zeneszámmal a mai műsoron keresztül, hiszen tudja, hogy anyukája a műsort hallgatja, bármit itt tesz, általában ilyenkor halló távolságban van, és talán meglepetésképpen fog adni, hogy lánya Mónika azt üzeni neki, hogy Isten éltesse erőben, egészségben, és vigyázzon, nagyon vigyázzon magára, mert még kell a családjának. A dal címe: ne számold az éveket, élvezd az életet.

Üdvözlet mindenkinek, így indul az SMS üzenet, aláírás nincs, de így hangzik a zenekérés, hogy lehetne valamit Komár Lászlótól, ezek szerint rám van bízva a választás. Lehet, természetesen lehet, legyen akkor egy olyan Komár László felvétel, amit ritkábban engedünk, hallhatunk, nekem se tanította senki sem.

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kisradana Vácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adnak. 024 544 431, illetve 064 161 06 25 a hívható telefonszám. Háziasszonyok, figyelem, megkezdték a paradicsomlé árusítását augusztusban a Szabadkai kaszárnya mögött a Vukmándusi utca 17-es szám alatt. Érdeklődni a 063 822 67 39-es telefonszámon lehet. 063 822 67 39 a hívható telefonszám. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannoner TV honlapján is, a www.pannonertv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
3: Ajánló következik.
4: Ne csacsiskodj! 43. szamárverseny Királyhalmon. Augusztus 30-án 13 órakor indul a móka. Szamaragolás, fogathajtás, kerékpárverseny gyerekeknek, felnőtt vetélkedők, tombolahúzás és szórakoztató zenés műsor Mák Attilával. A napot szabadtéri retrópartival zárjuk. 43. szamárverseny Királyhalmon. Augusztus 30-án.
0: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.
1: Reklám következik.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
6: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
7: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
6: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
7: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
6: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
0: Reklámot hallottak.

Hogy nem így napizán egy kérdést próbálok most majd teljesíteni. Horgosi hallgató aláírásra futott be. Üdvözlete mindenkinek, kedveli, szereti a műsort, követi, szeret egy olyan velvitez zeneszert meghallgatni, amit esetleg még nem ismer. Most kedves Horgosi hallgató, az igazság, ha valami nekem megvan, az bárkinek meg lehet. Én nem gyártok zenét, én csak használom azt, amit már mások megalkottak, megcsináltak, kiadtak, stb. De próbálj meg, hát, ha mégis van olyan, amit még esetleg nem ismersz. Próbálj meg ezzel. Az utolsó kávéház zárás előtt.

Marika Ludasról jelentkezett, üdvözlet a stúdióban dolgozóknak, hallgatóknak, és szeretek kedveskedni mai műsoron keresztül Irma és Ella barátnőinek. Szép hétvégét kíván nekik. Bruna Ferrara felvételével szereti felvidítani őket. Dal címe Amore Mio.

Ella is jelentkezett, és 18 sárga rózsával szeretne kedveskedni Irma és Marika barátnőinek a mai műsoron keresztül. Babi Derin az előadója.

Oszkár Bentó felvétele következik Peter Antal kérésére, aki üdvözletét küldi mindenkinek, aki velünk van ezen a szombat délutánon. A dal arról szól, hogy tulajdonképpen Different Dreams, az álmok nem egyformák, hiszen az emberek sem egyformák, majd utána Alex Fox pötyögteti gitárját a pontos időjelzésig, utána visszacsücsenek ide, és folytatom, amit most abba hagyok.

0: Reklám következik.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
0: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
2: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
2: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
2: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor?
2: Ma hozzák a 7 napot.
3: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
4: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
5: Reklámot hallottak.
6: 17 óra van.
7: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
8: A lemezlovas, Kis János.
9: Illetve szerénységem, Manu.
10: Ő az, ki így köszön.
11: Szavaztok.
10: Megjöttem, szia-szia, srácok.
12: Ilonos jelentkezett, üdvözlet, szép napot mindenkinek. Azt írott, kedves Ilona, hogy megvan az, hogy az út végén mi fog engem várni? Hát ezt az enszámot nem tudtam megtalálni, így ebből nem ugrott be. Hát, ha esetleg valamelyik hallgató tud segíteni bármilyen információval, akkor megkeresem, előkotorom, mert a felső határa a csillagos ég, és minden megszerzek, amit akarok. Addig, amíg ezt meg nem találom, addig Ilonának egy másik felvétellel szeretnék kedveskedni. Méghozzá egy olyan felvétel, ami tulajdonképpen hasonló, mint ez, hogy ki tudja az út végén mi fog bennünket várni, és sejtem, de nem mondom ki. De hát, ami elmúlt. Nem jön vissza már.

Két felvétel következik, szoros egymás utánban mind a kettő zenék kérés teljesítésre. Ez először Katizekedében járok, a SMS-ben jelentkezett, és Irma barátnőnek szeretek kedveskedni egy felvétellel. Sok-sok puszi kíséretében küldi azt a dalt, melynek a címe. Néha-néha visszajönnek a tavaszi álmok. Majd utána József kérésére, aki Orgoson jelentkezett, és szép napot kíván mindenkinek. Következik az Egyetlen Szó című felvétel.

érzem, hogy sose fájt a lelkem, hogy az élet csak muzsika szó, hogy a tavasz

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik.
4: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
5: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
4: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
5: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
6: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
2: Reklámot hallottak.

0: Hölgyeim és uraim, a mikrofonnál a legnagyobb Manó.
1: Kis János.
2: Illetve szerénységem Manó.
3: Délután ez menő, a Manó a mikrofonnál.
2: És akkor nézzük, mi következik a következő pár percben, 8-10 percben. Mind a három zeneszám most következik, a zenékérése közé tartozik. A Scorpius együttes felvételét is kértétek. Still Loving You, még mindig kedvelek, szeretlek. Tony kérésére került a mai adásban ez a felvétel. Ibolya aláírásra futott be a zenekérés, aki szintén üdvözöl mindenkit, és Roy Orbison felvételét szereti meghallgatni, melynek a címe lényege, csak a magányosok tudják, hogy érzi magát. Ő Only the Lonely, majd egy másik Ibolya kérésére következik Lynn Anderson felvétele, és ez egy rózsakertről szóló felvétel.

0: ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.

Aranka Weiber jelentkezett. Nos, kedves Aranka, valóban igazad van, már így idő óta várod, hogy teljesítsem a zenekérésedet. Körülbelül 2 órája küldted el az üzenetet, hogy általában 1,5 óra és 1,5 óra között kell várni, mire valaki sorra kerül. Tisztelet a kivételnek, amikor kevesebb a zenekérés, akkor előbbre lépek. Hogy miért vártál ennyit? Tulajdonképpen megmondom, el is árulom, hogy többi hallgatónak is üdvözletét küldöd mindenkinek, és már múltkor is tetszett, amit választottam, mert most is rám bíztat, hogy válasszak egy zeneszámot, amit szerintem neked tetszeni fog. Nem nagyon ismerem az ízlésedet, de vettem észre, hogy meglehetősen jártas vagy a zenében, hogy akármivel nem lehet egy ilyen hallgatónak kedveskedni, a bőre alabújni, elrabolni a szívét, akkor próbáljuk meg ezzel. Hát, ezt nem, még nem hallottad, vagy nem ismered, vagy ritkán hallottad, mert az igazság, kedves Aranka, nekem nincsenek olyan felvételem zeneszám, ami másnak nem lehet meg, ami nekem megvan, bárkinek a világon meg lehet. Itt van például ez a csendes tópart. Ez is bárkinek meg lehet, még sincs meg.

Azba is jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, és Nyuszikának szeretek kedveskedni a Slágergyár műsorán keresztül, mert tudja, hogy Angéla is hallgatja, ő a Nyuszika ezt a mai műsort, és így hangzik Azba zenei kérése, hogy te vagy minden.

Eszter is jelentkezett, az állandó hallgatók közé tartozik, azt szoktad írni, kedves Eszter, hogy bármit csinálsz félfüllel, mindig halló távolságban vagy, tetszett a sárga, a budapesti sárga villamos, hát örülök neki, hát nem mindenki van ezzel így, de a világ változik tulajdonképpen, a úgynevezett mesterséges intelligencia, az már nem a jövő, az már a jelen, külön zenekérése nincs, de örülök, hogy ez a találkozás összejött nálad, a sárga villamos és te, következik akkor egy felvétel, ami pont egy találkozásról szól.

Angéla bácsülőse jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, és főleg Ács bácsinak szeretek kedveskedni a mai műsoron keresztül egy felvétellel. Legyen akkor ez a véletlen séta, majd utána Alex Fox pötyögteti a gitárját a pontos időjelzésig, és utána folytatom, amit most abba hagyok.

0: 18 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
2: Ma is várja zenei kéréseiket. Kis János, Manó.
3: Törpapa vagyok, a Madó távoli rokodom. Ezért mindig küldök törpüzenetet a műsorába, hogy törpörömet szerezzek neki. Lebd meg te is egy üzenettel Manót a 066 36 36 33 as számon.
4: És bármilyen hihetetlen Eszternek adósparadtam egy zenei kérésre, hiszen nem is láttam, hogy több SMS-t is küldött, az korábbiakat valahogy nem vettem észre. Mindegy, kedves Eszter, remélem, hogy a rádiókészülék mellett vagy, és azt a felvételt szeretnéd meghallgatni, amit Pataki Attila ad elő. Először annak idején Tom Jones adta ki a zeneszámot, Help Yourself, segíts magamnak című volt a dal. A Pataki Attila ugyanezt felturbózta, és ezt a címet adta neki. Ó, mondd, miért?

És nem mindennapi felvétel következik. Tudom, megosztanak a vélemények róla, de a szövegét maga Petőfi Sándor írta az 1800-as évek első felében. A mesterséges intelligencia viszont rásegítette icipicikét zenével. Hát jó, 150-200 évvel később így született meg a Szeptember végén című versnek a zenés változata ebben a változatban.

A következő felvételt Katalin kedvé fogom lepörgetni, az Engemet nem lehet elfelejteni című dalt szeretít kedves Katalin meghallgatni, körülnéztem, hát ebben a változatban van meg nálam. Mikes Éva volt az első, aki ezt kiadta?

Nem minden napi zenekérés futott be sebes oldalomra aláírás nélkül, és így hangzik: sziasztok, szeretnék egy szép dél-amerikai zenét, rám van bízva a választás. Húhaj, hát talán nem nagyot fog tévedni, hanem hát akkor tévedtem, tévedni emberi dolog. Úgy emlékszem, hogy a Los Indios Tabajarás valami olyan stílust játszanak, talán odavalósiak is. A Maria Elena-t választottam tőlük, talán tetszeni fog.

A következő pár percben a Lobo hangja lesz hallható ezen a hullámhosszon, hát nem mindennapi téma. Hogyan tudnám elmondani neki? Ez a dal címe, lefordítva magyarra, mert az eredeti így hangzik, How can I tell her?

Az Eleszlámok nagy többségének a témája a szerelem, a következő dal sem kivétel, sőt, még a címe is pont erről szól, így hangzik, jó te álmod, szeretlek.

0: ajánló következik.
1: Kedves hallgatóink, indulunk!
2: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
3: Micsoda?
2: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
1: Gratulálom.
2: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható. Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykorot kikötött. Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a Tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajokat Manó várja.
3: Szóval maga a fősumá.
2: Tudják, Kis János nagy buli.
3: Képzeljék el, így beszélt, hogy...
4: Rádió diszkó.
5: Oké. Okay.
2: Ajánlót hallottak.
6: Ő az, aki így köszön. Szia, szia, srácok.

Most kedves hallgatók, hallottátok a reklámot, nem fogom ismételni magam, de szeptember 17-ig, aki nem jön el, összehúzom szemöldökem, és csúnyákat fogok gondolni. Na mindegy, Magyarországról futott be magyarországi telefonszámra a zenei kérés, Csipet csapat aláírással. Üdvözlet mindenkinek, és az Érizd meg a kezem csendben című dalt szeretnék meghallgatni.

Kovács Zita Szabadkára jelentkezett, üdvözlet mindenkinek és élettársának, róla annak szeretek kedveskedni a mai műsoron keresztül, egy Demjén Ferenc felvétellel, melynek a címe: Hogyan tudnék élni nélküled?

0: A következő felvételnek, a zeneszámnak a címe így hangzik: hol van az a szó, amire vártam?
1: Cosa mi succede stasera?

Augusztus hónapban járunk, az még nyári hónap, de nem sokára jön az ősz, és jön az őszi szél. Itt a Slágergyárban pillanatokon belül, de Csandi változatában.

0: Két felvétel következik, szoros egymás után. Az első arról szól, hogy én még mindig szerelmes vagyok, I'm still in love, majd utána Orson Welles hangja lesz hallható ezen a hullámhosszon. A dal címe I know what is to be young, tudom milyen érzés fiatalnak lenni.
1: This is dedicated to all the girls. I love you. Je t'aime. Quiero. Ti amo, mi amor, yesterday, volim te.

0: ajánló következik.
1: Két nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak!

0: There'll be days to remember.
1: Full of laughter and tears.
0: Full of laughter and tears.
1: After summer comes winter.
0: After summer comes winter.
1: And so go the years.
0: And so go the years.
2: Ajánló következik.
3: Vadregényes hangulat a 7. Magyar Kanizsai Vadásznapon augusztus 29-én. Ízletes vaddisznó, szarvas és őszpörkölt, vadhúsfőző verseny, kézműves vásár, ingyenes arcfestés, légvár, hűtös bemutatók és egésznapos szórakozás a Neni Tugóval. Értékes tombola, remek hangulat és felejthetetlen élmények várnak. A belépés díjtalan. Találkozzunk augusztus 29-én, a 7. Magyar Kanizsai Vadásznapon. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.
2: Ajánló következik.
5: Készen állsz a kihívásra. 5. Bácska szíve pálinka verseny Szent Tamáson. Idén 5. alkalommal keressük a környék legjobb párlatát. A pálinka minták a falugazdász irodákban adhatók át, a bírák idén is a Szent Miklós pálinka lovagrend tagjai. Nevezési határidő augusztus 28-a. A vándorserleg a falu legjobb pálinka tulajdonosának jár, melyet a Szent Tamási pálinkák közül választanak ki. Hozd el a legjobb mintádat, és mérettesd meg a zsűrivel. Díjkiosztó szeptember 12-én 18 órakor a templom búcsú keretében. A verseny után a vendégek is megkóstolhatják a pálinka mintákat. Ne maradj le erről az ízes élményről. Bővebb információ a 063 77 69 528-as telefonszámon. 063 77 69 528.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.
2: 19 óra van.
6: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
7: Mai műsoridőnk 6. órába léptünk. Balázs Fecó felvételével indítom műsoridőnknek ezt a részét. Egy állandó hallgató kérésére következik azt a felvétel, amit Balázs Fecó egy hölggyel együtt ad elő. Farkas Zsó a hölgynek a neve. A dal címe viszont így hangzik. Ideg.

Julio Iglesias felvétele következik, ez a zeneszám is az zenei kérése között szerepel, ami aláírás nélkül futott be. Üdvözlet mindenkinek, és azt a dal szereti meghallgatni, mert a címét nem tudja, de arról van szó, legalábbis így konferáltam fel, hogy szerelmesnek lenni ebben a korban.

Üdvözlet a hallgatóknak, a stúdióban dolgozóknak és a fiának, aki Ausztriában az internetnek hála követi ezt a mai műsort. Matild aláírással futott be a zenei kérés, és így hangzik, egyszer megjavulok én.

0: Azt hiszem, hogy nem sokára nagyon aktuális felvétel következik Toto Cutugno előadásában. Miről is van szó? Hát ezt tulajdonképpen nálunk úgy hívják, hogy a vénasszonyok nyara, illetve indián nyár, vagy ahogy Toto Cutugno fogja nevezni, Afrika.
1: I never realized that a world so incredibly far away as Africa could be so close to me. Look where we are right now, on this pitiful little piece of grass, suffocated by a sea of cement, oppressed by all the traffic. Look at the

A következő zeneszámolt Ambrus Kiri fogja előadni ezzel a felvitellel, szeretik kedveskedni a Schlager mai hallgatóinak. Ez egy olyan felvétel, aminek az értelme arról szól, hogy nem tudok nálad, nálatok nélkül élni.

Egy pörgős felvétel következik Szabadkai hallgató kérésére. Az előadó Engelbert Humperdinck, akiről annak idején a szakemberek, ezeket csak idézőjelben merem emlegetni, mert valóban így gondolok rájuk. Azt mondták, ilyen névvel senki sem lehet világsztár. Hát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tévedtek. Abban az időben volt világsztár, amikor Tom Jones is világsztár volt, és ez nem egy egyszerű konkurenciának számított. Az az állandó hallgató, amit szeretett volna meghallgatni, így hangzik: Vörös rózsák az én drágámnak, csillagomnak, mindenemnek. Red roses for my lady.

Pályer András felvétele következik. Nelly kérések, üdvözöl mindenkit, és azt a dalt szeretné meghallgatni Pályer András előadásában, melynek a címe Még egyszer.

Augusztus vége felé járunk, de egy olyan felvétel következik, ami már a szeptemberi hónapot emlegeti. A Gravy Train nevű együttesről van szó, kevésbé ismert az a név, hogy Gravy Train. Hát annak ide, ha jártatok a néhai Szabadkai Aquarius lemezklubba, volt alkalmatok nem csak hallgatni, táncolni is erre a felvételre, méghozzá páros, lassú táncokat. A dal címe September Morning News, szeptember reggeli újdonságok.

Horgosi hallgató aláírása futott be a zenei kérés, így hangzik. Céline Diontól lehet az I Love You című felvétel? Kérem szépen, lehet, mivel itt van kéznél az I Love You, magyarul szeretlek.

A Creedence nevű együttes egyik felvétele következik, ezzel szeretik kedveskedni Slágergyár mai hallgatóinak. A dal hát tulajdonképpen arról szól, hogy megbabonáztalak téged, illetve benneteket. I put

Majd műsoridőnkben, ha jól számolom az időt, akkor még egy felvétel tudok belepréselni. Legyen akkor egy koncertre felvétel, melynek a címe Ég és Föld között. Fogadjátok tőlem sok szeretettel.

Kedves hallgatóink, ennyi fért bele a Slágergyár mai műsoridejébe. Köszönöm, hogy ezt a műsort választottátok szombat délutáni kora esti kikapcsolódásnak. Slágergyár ezen a hullámhosszon egy hét múlva esedékes a szokott időben, de mi már korábban is találkozhatunk, csak egyet kell aludni, és már is itt leszek ugyanebben a stúdióban, hiszen holnap jó magam Kis János leszek, a vasárnapi kívánság műsor házigazdája, és én fogom nézni, melyek azok a zeneszámok, amelyeket szeretnétek meghallgatni. Köszönöm, hogy belünk voltatok, de ne menjetek messzire, mert a pontos időjelzés után itt továbbra is lesz adás a 107,1-en, a 107,9 MHz-en, méghozzá egy zenéválogatás az exzűzene világából, aki velünk tart jó vételt, jó szórakozást. Jó magam, Kis János Manó voltam, a technikai munkatárs Sóti Tamás, a keverőpult mögül mosolyogva üdvözöl benneteket, mára tőlem ennyi, szevasztok!

0: 20 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai Cimgáz klímáit. Önökkel, önökért. Cimgáz.
2: Exjú slágerek a 60-as és 70-es évekből.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1-en.

0: Egy óra nosztalgia. Ex-jusslágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Ha ön kedveli az ex-jú slágereket, akkor
1: kapcsoljon a 107,1 MHz-re.
2: Minden hétfőn, pénteken és szombaton 20 és 21 óra között
1: tekerje fel a hangerőt, és
2: ne állítson az állomáskeresőn.

0: 21 óra nosztalgia.
1: Exjú slágerek 20 és 21 óra között. Exjú slágerek
2: a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: Exiuslágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exiuslágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: 20 és 21 óra között.
1: 20 és 21 óra között.
0: Exius lágerek a 107,1-en.
2: Idézzük fel együtt.
3: Az egykori legnagyobb exius lágereket.
0: Zenés multidézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: Tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: Kis éjjű zene, egy kicsit másképp. Esti koktél a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: A Bakelit lemezek fénykora, a 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Csak
0: retro. Dalok, melyeket szerettünk.

0: Esti koktél.
1: Mi szeretjük a retro zenéket.
2: Figyelem, a hangerővel csak óvatosan.
1: A szomszédok is ezt hallgatják. Esti koktél.

nevem meg Elek. Estelente megahertzen kedvelem eme re-emek zenefelvételeket. Esti koktél.

0: Mi nem felejtettük el.
1: A 70-es évek kedvenceit.
0: Mert a retro örök.
2: A 70-es évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A 107,1-en.
4: Ahol a régi melódiák szólnak.

0: 22 óra múlt. Jó estét és kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió. A 70-es,
1: a 70-es,
2: 70-es és 80-as évek diszkós lágerei.
0: Retro diszkós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

meg, aki veszi ezt az adást. Retrobuli folyamatban a 107,1 MHz-en. Lesztem. 107,1 MHz.

0: ne állítson az állomáskeresőn. Fontos információ következik.
1: Hallom a gyöngyöm!
0: Ha ezt hallja, ön jó helyen jár.
2: Miért?
0: Szabadkai Magyar Rádió, 107,1 MHz.
1: Ez meg mi?
3: Üdítő zenei turmix, esti koktél.
0: Figyelem, ez az üzenet 5 másodpercen belül megsemmisül.

0: Esti koktél.
1: Esti koktél.
2: Esti koktél.
1: Mi táncra perdítjük a holdfényben.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: a 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
1: Szabadkai Magyar Rádió, ahol
2: a 107,1 MHz-en.

0: Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Esti koktél. A készüléken kívül mindenkinek jó kikapcsolódást kívánunk.
0: A 107,1 MHz-en.

sexy people.

0: a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

I possess.

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Éjszakai babjoknak.
1: Üdítő zenei turmix.
0: Esti koktél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Big city. Jesus, been 20 years. Candy.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek.

0: Esti koktél.
1: A breathless drive on a downtown street.

with a wink of her eye.

0: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Egy húron pendülünk a rockzenével.
2: 107.1.
3: A legjobb rockzenék a 80-as, 90-es évekből.
2: Ez a

0: your body, baby, do that conga.
1: 107,1. Itt csak retrós sláger megy.
2: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1

0: legendás előadók, emlékezetes dalai.
1: Mi leporoljuk a régi slágereket?
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Dalok, melyeket

0: a Retro jegyében. A 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.